kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Portré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: El tudsz képzelni olyat, hogy rendszeresen együtt kell töltened időt egy olyan emberrel, akivel egyébként igazából egy percet se töltenél magadtól legszívesebben együtt?
2: Nem.
1: Nem is töltesz egy percet sem? Tehát nem. Ha ilyen ember van, akkor te fogod magad és...
2: Hát és tovább állok, vagy megoldom azt a helyzetet, vagy szituációt.
3: Dan Csanna Mari, énekes, színész.
2: Apukám, aki most már 77 éves és...
3: Színész.
2: Apukám, aki most már 77 éves és nagyon bölcs ember, pár éve mondogatja, hogy miért kell nekem mindent elviselni, annyi mindent megértem, mert hadd engedtessék meg nekem ebben a korban, hogy azt úgy éljem, és úgy gondoljam, és úgy viseljem, ahogy én azt szeretném, és ahogy az nekem jól esik. És biztos, hogy ez a gondolatmenet már egy ilyen bizonyos kor, középkor után előjön az emberben. Fiatalon sokkal hajlékonyabbak vagyunk az irányba, hogy bizonyos szituációkban lenyeljük azt a galuskát.
1: Vagy lázadunk. Nem
2: hát, tudom, vagy lehet, lázadunk,
1: hogy a fiatal, de... lehet, hogy lázad.
2: Én egy toleráns embernek mondom magam. Én tényleg nyitott vagyok a világra, szeretettel viszonyulok mindenki irányába, de sajnos tényleg én is így, ahogy öregszem idézőjelben, azt érzem, hogy néha vannak olyan emberek a környezetünkben, akik negatív energiát hordoznak, leszívnak, lefárasztanak, kellemetlen a jelenlétük, most nem a külsejük, hanem a jelenlétük valamiért nem kellemes.

0: Lehet, akár például az is lehet, hogy valaki rengeteget beszél, lefáraszt.
1: Vagy ahogy én is lehetek kellemetlen valaki.
0: Persze,
1: nem van a pakliban. És akkor én inkább valahogy egy elegáns megoldást próbálok találni erre a problémára. Vagy, hogyha nem segít az elegáns megoldás, és már piucaszerű ez a viszony, akkor sajnos előjön belőlem az a székelyvér, és az a...
0: De jó, az azt mutasd meg most itt valahogy.
1: Nem, hát nincs vért, mert nyilván az egy ilyen nagyon-nagyon rendkívüli helyzet kell legyen, hogy én nagyon kiboruljak, és nagyon kijöjjön belőlem a sárkány, ha bár van ilyen.
0: Az biztos valamiféle ilyen asztakutyafáját szerű.
1: Igen, például most mesélek egy nagyon banális kis példát, hogy a házunk előtt van egy ilyen kis zöld terület, amit hát én három ilyen virág kaspos alkotással én lekerítek, hogy hát a szomszédok vagy az arra tévedő ne menjen rá arra szép zöld pázsitra, és ez évek óta így van, de az utóbbi időben az egyik kaspot folyamatosan széttörik, tönkreteszik a virágokat, és úgy megyek haza, hogy ez a kaspó ez már tönkre van téve, és jó, cseréltem, még egyszer, és hát a múltkor történt olyan, hogy pont kint voltam a kap előtt, és egy nem szomszéd, mert a szomszédot nem ugatnám le, de egy szerencsétlen arra tévedő pont megfordult az utcába, és leverte, és na hát akkor aztán jó, szerencsétlen férfi annyira megijedt, hogy gyorsan jött, és én meg tudnám jobbá tenni, és mondom, hozzon egy kaspot, hozzon egy virágot bele, köszönöm. Ezt pont a postás jelenlétében mondtam, és mondtam, hogy nem vagyok ennyire hátfia, csak most már szegény fickon csattant az ostor vége.
2: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: El tudsz képzelni olyat, hogy rendszeresen együtt tölteni időt egy olyan emberrel, akivel egyébként amúgy biztos nem is töltenél időt együtt egy percet se?
2: Hát, ezt nehezen tudnám elképzelni, mert hála Istennek nekem főnököm nincs, mert biztos, hogy egy főnökkel, akár szereti az ember, akár nem, akkor muszáj bizonyos időt együtt tölteni vele.
3: Dévai Nagy Kamilla, Liszt díjas előadó művész, Magyarország érdemes művésze.
2: Hiszen az embernek a munkája, a munkaköre ezt megkövetelni. Nekem úri dolgom van, mert ilyen szempontból soha életemben nem is voltam arra kényszerítve, de azt hiszem, hogy nem is biztos, hogy tudtam volna tűrni, hogyha egy általam mondjuk nem szeretett ember. Egy közömbös emberrel eltöltök én időt, azzal nincsen semmi gond, de azért, hogy muszáj legyen, azért, hogy például nekem jobb sorom legyen, vagy jobban odafigyeljenek rám, ilyen szempontból biztos, hogy nem. Sőt, olyan típus vagyok, hogy amikor fontos emberek voltak a szobában valamilyen előadás után, valamilyen fogadáskor, akkor én lapultam, sőt, inkább ki is fordultam a szobából, ha olyan emberek voltak, akik kvázi a pályám segítése miatt jól jött volna velük társalkodni vagy beszélgetni. Na most én az a típus vagyok, hogy én nem tudok jelentkezni, nem tudok szólni, nem tudok dörzsölődni. Nagyon türelmes vagyok, tehát elviselek nagyon sok mindent, de magam nem keresem az ilyen helyzetet.
1: Na most több minden jut eszembe, hogy milyen érdekes, mert másoknak viszont segítesz, a diákoknak mindig segítettél, és mindig mindent elintéztél nekik.
2: Tényleg így van, hogy a diákjaimért és a családomért. Őértük az biztos, hogy kivont karddal tudok hadakozni, és próbálok is nekik mindenben segíteni. Kivétel az, hogy azért nem viszem, mint kutya a szájában a kölykét, nem viszem őket különböző színházakhoz, tehát nem árusítom őket, csak biztosítok nekik olyan lehetőséget, hogy olyan helyeken énekeljenek, ahol hallhatja őket segítő ember. Tehát az ő érdekükben boldogan. Magam részéről pedig ez világéletemben olyan volt, hogy orcapirítónak éreztem, pedig tulajdonképpen nem az.
1: Még az előző gondolatkörre egy picit visszaugrok, hogy tehát ha van mégis olyan ember, akivel egyébként magadtól sosem ülnél le tartósan, meg végképp nem, hogy ez egy érdekes helyzetet is tud mutatni neked.
2: Igen.
1: És akkor te megengeded, hogy mutasson ez a helyzet valamit, vagy pedig inkább felállsz és odébb sétálsz?
2: Nem, soha nem. Azt hiszem, hogy nem is fordult elő talán az életemben egyszer-kétszer olyan helyzetben, amikor az tényleg helyén való volt. De soha nem bántanék meg senkit, hogy én most csak úgy fölkapom magamat, és azt mondom, hogy ez a helyzet nem tetszik, és elmegyek. Inkább ilyenkor mosolygok, de az a mosoly az ilyenkor egy kicsit kényszeredett. Persze igyekszem, hogy ne vegyék észre, de mosolygok, türelmes vagyok, és aztán utána szidom magamat.
1: Hogy minek kellett ennyit mosolyognom, és
2: igen,
1: ott maradnom?
2: Igen, de olyan vagyok, hogy tényleg meg nem bántanám az ismerőst, illetőleg ezt az ismeretlen, vagy számomra kicsit kellemetlenebb embert sem.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Erdőhegyi Brigitta, énekesnő.
2: Az élet hoz olyan helyzeteket, ami nem komfortos. Én azt hiszem, hogy ilyenkor mindig igyekszem feltenni azt a kérdést, tehát úgy megközelíteni, hogy ez a szituáció mire akar engem megtanítani. Sokszor érezhetjük, hogy hát nem én akartam ide jönni. Tehát, hogy azért a forgatókönyvek tudnak úgy alakulni, hogy ne legyen egyértelmű, hogy tulajdonképpen hogy is keveredtem ide.
3: Hogy kerültem ide?
2: Ez simán lehet, most hogy a véletlenek összjátéka is áldozatként megéli az ember, hogy én most hogy csöppentem ebbe. Azért azt hiszem, hogy az általában így szokott, így szokott lenni első ránézésre.
3: De az a mi megélésünk, nem ez benne az érdekes, hogy tulajdonképpen a saját lábam vitt engem oda, az én megélésem az, hogy kerültem én ide ebbe a rettenetes helyzetbe.
2: Erről eszembe jut egy nagyon jó példa. Egy nagy gondolkodó napja, egy nagy gondolkodójának tartott embernek van egy ilyen mondása, hogy azt gondolt, hogy megvilágosodtál? Menjél egy karácsonyi ebédre a családodhoz. Tehát én azt veszem észre, hogy általában van a jó Istennek egy nagyon rafinált megoldás arra, hogy mi ne tudjunk elmenekülni, a család. Tehát a családi kötelékek azok, ahol nem egy barát, egy munkatárs, tehát bárhol azt tudod mondani adott esetben, hogy na jó, hát én ezt nem vállalom. De édesanyád, édesapád, testvéred egy van. És azokból a helyzetekből nem tett a sors úgy rápecsételte az életedre, hogy ahhoz csak arra van esélyed, hogy kitalált, hogy ezzel mit kezdjél.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Szekré. Folytatódik a beszélgetés.
1: És mogorva alak ropióta nincs az életedben?
2: Mírai Kata, színésznő, coach.
3: Ő másképp volt mogorva. Tehát, hogy azért egy két éves mogorva, az már úgy két éves, hogy értelmi szinten, tehát, hogy nem ugyanazt az értelmi. Tehát, hogy nyilván nem ültünk le...
1: teázni.
3: Igen, Freudról beszélgettünk. Teázni leültünk, de Freudról nem beszélgettünk, ha csak úgy nem, hogy ő hallgatott, és... túl sok véleménye nem volt a dologról.
1: Vagy nem mondta el, mert hát, nem akart felháborítani esetleg. Gondolod, hogy
3: igen,
1: nem,
3: igen, ez a...
1: hadd higgye, amit
3: de
1: hisz.
3: Mogorva alak? Nem.
1: Hát, hogy elmúlt Ropival a mogorvaság, és akkor érezte ő is, hogy az élete itt...
3: Vagy megtanultam kezelni a mogorvaságot mellette.
1: Hát igen.
3: Tehát, hogy a mogorvasága mögött én láttam az ő csupa szív jóságát. Tehát, igen, hogy ő egy végtelenül... Tehát igen, azért érdekes ez a dolog, mert ugye pont abból, hogy ő, most egy kutyáról beszélünk, nyilván, de azért más volt a mi viszonyunk, ő a naivitásában a végtelen, tehát az önzetlen szeretetet is ugyanúgy megtanította.
2: Csanna Mari, énekes, színész.
4: De visszatérve azokra az emberekre, akik ugye kellemetlenek a környezetünkben, ezeket én eliminálom teljes mértékben. Először elegánsan, vagy kerülöm a társaságukat, vagy tényleg eljön az a pont, amikor megmondom, hogy na akkor most figyelj, és kihoztam. És akkor nyilván van benne igazság is, van benne durvaság is, mert igen, székely vagyok.
1: De néha megtörténhet az is egyébként, hogy átfordul a dolog, és szeretetté alakul.
4: Volt ilyen is az életemben. Volt, gyerekkoromban volt első-második osztályban, volt egy kislány, akivel gyűlöltük egymást. De ahol tudtunk egymásnak, borsot törtünk az óra alá, én tönkretettem a táskát, mert ráültem, és az betolypat, ilyen kemített kis táska volt, bőröntke. És képzeld el, hogy eltelt pár év, ötödik osztálytól a legeslegjobb barátnők lettünk, és mind a mai napig ápoljuk a barátságunkat.
1: Felnőttként is el tudsz ilyet képzelni egyébként, akár a jövőre nézve is, hogy megtörténik, hogy most ki ne válhatsz valakit. Egy percet se akarnál vele együtt tölteni, és megtörténhet.
4: Ennek nagyon sok olyan tényezője kell legyen, egy olyan folyamatnak kellene végigmennie, úgy benne, mint az illetőben, ami megszüli ezt a szituációt. Felnőttként már nem vagyok annyira nyitott, és annyira, hogy mondjam, naív, hogy, hogy bármit megegyek, vagy elfogadjak.
1: Néha egyébként talán drámai helyzetek szoktak ilyet hozni, nem? Hogy rálátsz hirtelen a másik embernek a nagy fájdalmára, nehézségére, valami közösen átélt nagy nehézség.
4: Igen, ez is meg tudja szülni. Tehát mondom, hogy egy rossz viszonyt át tud fordítani biztos bizonyos események sorozata egy olyan kapcsolattá, amivel egy szövetség születik, és egy másfajta baráti kapcsolat.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

kevés, az álmodozásból az idő levés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátot ad rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók, valahol a nyár, lenget egy pólót.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Dévai Nagy Kamilla, Liszt díjas előadó művész, Magyarország érdemes művésze.
2: Általában nem szoktam előítélettel fordulni az emberek felé. Volt ilyen, amikor az egyik diákomnak az édesapja olyan nagyon nem volt szimpatikus. Aztán amikor egyszer úgy adta a sors, hogy mégis hosszabban beszélgessünk, akkor én rájöttem, hogy hát azért ilyen, mert annyi tudás van benne, hogy folyton bele kell szólnia a dolgokba, tehát ez nem okvetetlenkedés, hanem a tudás, sok-sok tudásnak a kifejezése az, hogy beszél és beszél és beszél, de azért beszél, mert van mit, van mit.
1: Anna Mari.
3: Néha vannak olyan emberek a környezetünkben, akik negatív energiát hordoznak, leszívnak, lefárasztanak, kellemetlen a jelenlétük.

0: adott esetben, hogy na jó, hát én ezt nem vállalom. De édesanyád, édesapád, testvéred egy van, és azokból a helyzetekből csak arra van esélyed, hogy kitalált, hogy ezzel mit kezdjél.
1: Bele vagy kényszerítve egy viszonyba, amit ugyan magad választottál, de valahol mégiscsak dobta a gép.
2: Mérai Kata.

0: portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet!
1: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Rádiójára.
1: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
2: Szevasztok, én Majka vagyok.
3: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
4: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
5: Sziasztok, Bogi vagyok.
6: Sziasztok, Vekonz vagyok.
7: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
8: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
1: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

magot. Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Az oktatás szellemisége formálja a közösséget, mondta a tannévnyitón a köztársasági elnök. Idén is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az oktatás szellemisége formálja a közösséget, megalapozza a nemzet jövőjét. Hangoztatta Bakha András köztársasági elnök a Somogy megyei Nagybajonban kedden. Az államfő a Csokonai Vitéz Mihály általános iskola és kollégium tanévnyitó ünnepségén azt mondta, vallja, hogy a pedagógusok munkája stratégiai fontosságú az egész nemzet számára. A pedagógus egyszerre odafigyel és fejleszt, pszichológiai módszereket alkalmaz, példát mutat és belső tartást ad, esetenként szociális munkát végez, tette hozzá. Úgy fogalmazott, nem véletlen, hogy a régi időben a pedagógusi hivatást a legmagasabb fokú elismerés övezte, és ő hiszi, hogy ma is ezt érdemli. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a humán papillomavírus, a HPV elleni védőoltás, amelyet majd iskolai keretek között kapnak meg a diákok. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos a keddi budapesti sajtótájékoztatón elmondta, az oltást azok kérhetik, akiknek a lánya vagy fia 7. évfolyamra jár. Hozzátette, a szülők a tanév első napjában megkapják a tájékoztatót az oltásról, annak fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve aláírva visszajuttatni az iskolába. A szakember kitért arra, hogy a HPV elleni vakcina akkor a leghatékonyabb, ha még a szexuális élet megkezdése előtt beadják. A kormányhivatal főépületének üvegfelületeit tisztító szakember zuhant le a magasból és halt meg kedden Szegeden, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal közösségi oldalán. A kormányhivatal szegedi Rákóczi téri főépülete üvegfelületeinek tisztításával megbízott vállalkozó egyik munkavállalója halálos kimenetelő munkabalesetet szenvedett, írták. A baleset körülményeit a kormányhivatal foglalkoztatási, foglalkoztatás felügyeleti és munkavédelmi főosztályának szakemberei is vizsgálják. Az ügy részleteiről további információt csak a vizsgálat lezárását követően adnak. A Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt hozzátartozóinak és osztozik a család fájdalmában, áll a közleményben. Jogerősen 7 év börtönbüntetést szabott ki a pécsi ítélőtábla egy zalai férfira, mert különösen jelentős mennyiségben állított elő és értékesített amfetamin tartalmú kábítószert, közölte a bíróság. Közleményükben azt írták, a vádlott anyagi nehézségei miatt döntött úgy, hogy kábítószert fog előállítani. Az amfetamin olajat és egyéb anyagokat beszerezte, majd havonta 1,5-2 kg fogyasztásra kész anyagot állított elő egy interneten megszerzett recept alapján. A drogot csomagokba adagolta, majd azokat 800-1000 forintos grammonkénti áron értékesítette egy kábítószerfogyasztó és értékesítő férfinek. Ma döntően napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd az esti órákban északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként zápor, zivatar előfordulhat, másutt csapadék nem valószínű. A változó irányú szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27-32 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.

0: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést, és visszaadja a bőr ragyogását.
1: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
0: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
1: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni. Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
0: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
1: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
4: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
5: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
6: A reklám után
7: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
6: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: ritmusra léphetsz.
1: Szóval most egy dal arról, hogy a férfi az mindig csak megy, a nő pedig marad.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Az oktatás szellemisége formálja a közösséget, mondta a tannévnyitón a köztársasági elnök. Idén is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az oktatás szellemisége formálja a közösséget, megalapozza a nemzet jövőjét. Hangoztatta Baka András köztársasági elnök a Somogy megyei Nagybajonban kedden. Az államfő a Csokonai Vitéz Mihály általános iskola és kollégium tanévnyitó ünnepségén azt mondta, vallja, hogy a pedagógusok munkája stratégiai fontosságú az egész nemzet számára. A pedagógus egyszerre odafigyel és fejleszt, pszichológiai módszereket alkalmaz, példát mutat és belső tartást ad, esetenként szociális munkát végez, tette hozzá. Úgy fogalmazott, nem véletlen, hogy a régi időkben a pedagógusi hivatást a legmagasabb fokú elismerés övezte, és ő hiszi, hogy ma is ezt érdemli. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a humán papillomavírus, a HPV elleni védőoltás, amelyet majd iskolai keretek között kapnak meg a diákok. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos a keddi budapesti sajtótájékoztatón elmondta, az oltást azok kérhetik, akiknek a lánya vagy fia 7. évfolyamra jár. Hozzátette, a szülők a tanév első napjában megkapják a tájékoztatót az oltásról, annak fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve aláírva visszajuttatni az iskolába. A szakember kitért arra, hogy a HPV elleni vakcina akkor a leghatékonyabb, ha még a szexuális élet megkezdése előtt beadják. A kormányhivatal főépületének üvegfelületeit tisztító szakember zuhant le a magasból és halt meg kedden Szegeden, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal közösségi oldalán. A kormányhivatal szegedi Rákóczi téri főépülete üvegfelületeinek tisztításával megbízott vállalkozó egyik munkavállalója halálos kimenetelő munkabalesetet szenvedett, írták. A baleset körülményeit a kormányhivatal foglalkoztatási, foglalkoztatásfelügyeleti és munkavédelmi főosztályának szakemberei is vizsgálják. Az ügy részleteiről további információt csak a vizsgálat lezárását követően adnak. A Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt hozzátartozóinak és osztozik a család fájdalmában, áll a közleményben. Jogerősen 7 év börtönbüntetést szabott ki a pécsi ítélőtábla egy zalai férfira, mert különösen jelentős mennyiségben állított elő és értékesített amfetamin tartalmú kábítószert, közölte a bíróság. Közleményükben azt írták, a vádlott anyagi nehézségei miatt döntött úgy, hogy kábítószert fog előállítani. Az amfetamin olajat és egyéb anyagokat beszerezte, majd havonta 1,5-2 kg fogyasztásra kész anyagot állított elő egy interneten megszerzett recept alapján. A drogot csomagokba adagolta, majd azokat 800-1000 forintos grammonkénti áron értékesítette egy kábítószerfogyasztó és értékesítő férfinek. Ma döntően napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd az esti órákban északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként zápor, zivatar előfordulhat, másutt csapadék nem valószínű. A változó irányú szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27-32 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vár.

0: akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
1: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
2: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
3: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
4: A reklám után
5: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: És most így!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hanglódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

0: Gellért vagyok. A szolgáltatások és a fogyasztás növekedésének köszönhetően Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2026 második negyedévében a nyers és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 1,7%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakát. Erősítette meg kedden kiadott második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző negyedévhez képest a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján a gazdaság teljesítménye 0,5%-kal emelkedett. Lemondott a Kormínláncról és a Kormínlánc testületben betöltött funkciójáról a Nobel-díjas fizikus Krausz Ferenc. A társaság a magyar tudomány, irodalom és művészet kiválóságait ismeri el. Döntésének fő oka, hogy az elmúlt időszak tapasztalatai alapján arra a következtetésre jutott, a testület működése is az a szerep, amelyet véleménye szerint egy ilyen tekintélyű közösségnek fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól. A magyar Kormínlánc testületet továbbra is nagyra értékeli és elismeri Krausz Ferenc jelentős kutatói és tudományos munkásságát, ám a testület szerepére és működésére vonatkozó a sajtóban megjelent véleményével nem ért egyet. Embertelen körülmények között élnek Solgó-Tarjánban, középkori állapot uralkodik a városban. Erről készített videót a Roma Play stábja, amiről a tarjáni fészek közölt részleteket. A rezsitartozások miatt több családnál is elzárták a vizet, vödrökben és mosószeres kannákban hordják az innivalót a közkutakról. A közlés szerint a város polgármestere Krejcsi Bálint nem nyilatkozott a témában, amit elfogadhatatlannak és cinikusnak értékeltek az írásban. A tarjáni fészek szerint szavakban hangzatos jövőt építenek a városnak, miközben a valóság ehhez képest középkori. A Roma Play telepjáró című műsorában az egyik érintett azt mondta, nem csak a vízszolgáltatás jelent problémát a környéken, van, aki számára az áramlék kifizetése is nehézség, ezért az is előfordulhat, hogy a villanyt is kikapcsolják. Solgó-Tarjánban jelenleg 383 fogyasztási helyen korlátozzák a vizet, vagy egyáltalán nincs szolgáltatás, közölték. Ausztriában megérkezett a tél, hókotrókat rendeltek ki az utakra. Salzburg tartományban az augusztus 31-én késő délután tomboló vihar után olyan látvány fogadta a helyieket, mintha egy kemény tél közepén járnának. Az óriási vihar, amely átvonult a régión, 10-20 cm vastag jégtakaróval borította be a tájat. A helyzet annyira extrém volt, hogy az utakra hókotrókat kellett küldeni, hogy eltakarítsák a hömpölygő esővíz mellett felhalmozódott lezúduló jeget. Az út szélén még ma is jéghegyek tornyosulnak. Ma döntően napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd az esti órákban északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként zápor, zivatar előfordulhat, másutt csapadék nem valószínű. A változó irányú szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27-32 fok között valószínű.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, őssejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rákoszkál,

0: Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rehoz.hu.
1: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
2: A reklám után
3: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

A hírek után meghozzuk az igazi felüdülést. Érkezik a délelőtti frissítő, melyben már a 90-es évek slágerei mellett a 2000-es évek és napjaink felvételei is felcsendülnek. Változatosan. Maradj velünk továbbra is.

kult. És a jelent kedvenc felvételei.

Sziasztok, Lucz Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Kiben bízzak, mert a világ hideg.
1: Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba. További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: Luke.
1: My name is Victor. Calm down. You can take a picture.
2: Ez jó. Köszi.
3: Gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy lépés rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: következik.
1: Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: A te kedvenc felvételeid itt, a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépéssel, mint többi lesz a lábam.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmasabb teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttony.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Az oktatás szellemisége formálja a közösséget, mondta a tanévnyitón a köztársasági elnök. Idén is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az oktatás szellemisége formálja a közösséget, megalapozza a nemzet jövőjét. Hangoztatta Baka András köztársasági elnök a Somogy megyei Nagybajonban kedden. Az államfő a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Kollégium tanévnyitó ünnepségén azt mondta, vallja, hogy a pedagógusok munkája stratégiai fontosságú az egész nemzet számára. A pedagógus egyszerre odafigyel és fejleszt, pszichológiai módszereket alkalmaz, példát mutat és belső tartást ad, esetenként szociális munkát végez, tette hozzá. Úgy fogalmazott, nem véletlen, hogy a régi időkben a pedagógusi hivatást a legmagasabb fokú elismerés övezte, és ő hiszi, hogy ma is ezt érdemli. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a humán papillomavírus, a HPV elleni védőoltás, amelyet majd iskolai keretek között kapnak meg a diákok. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos a keddi budapesti sajtótájékoztatón elmondta, az oltást azok kérhetik, akiknek a lánya vagy fia 7. évfolyamra jár. Hozzátette, a szülők a tanév első napjában megkapják a tájékoztatót az oltásról, annak fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve aláírva visszajuttatni az iskolába. A szakember kitért arra, hogy a HPV elleni vakcina akkor a leghatékonyabb, ha még a szexuális élet megkezdése előtt beadják. A kormányhivatal főépületének üvegfékonyabb, ha még a szexuális élet megkezdése előtt beadják.

0: csak a vizsgálat lezárását követően adnak. A Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt hozzátartozóinak és osztozik a család fájdalmában, áll a közleményben. Jogerősen 7 év börtönbüntetést szabott ki a pécsi ítélőtábla egy zalai férfira, mert különösen jelentős mennyiségben állított elő és értékesített amfetamin tartalmú kábítószert, közölte a bíróság. Közleményükben azt írták, a vádlott anyagi nehézségei miatt döntött úgy, hogy kábítószert fog előállítani. Az amfetamin olajat és egyéb anyagokat beszerezte, majd havonta 1,5-2 kg fogyasztásra kész anyagot állított elő egy interneten megszerzett recept alapján. A drogot csomagokba adagolta, majd azokat 800-1000 forintos grammonkénti áron értékesítette egy kábítószerfogyasztó és értékesítő férfinek. Ma döntően napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd az esti órákban északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként zápor, zivatar előfordulhat, másutt csapadék nem valószínű. A változó irányú szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27-32 fok között valószínű.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollégén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
11: Jó ebédhez jó zene dukál. Most indul a delelő, a zenei keverő. Jó étvágyat kívánunk hozzá!

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Lemondott a Korvinláncról és a Korvinlánc testületben betöltött funkciójáról a Nobel-díjas fizikus Krausz Ferenc. Ausztriába megérkezett a tél, hókotrókat rendeltek ki az utakra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A szolgáltatások és a fogyasztás növekedésének köszönhetően Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2026 második negyedévében a nyers és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 1,7%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakát. Erősítette meg kedden kiadott második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző negyedévhez képest a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján a gazdaság teljesítménye 0,5%-kal emelkedett. Lemondott a Korvinláncról és a Korvinlánc testületben betöltött funkciójáról a Nobel-díjas fizikus Krausz Ferenc. A társaság a magyar tudomány, irodalom és művészet kiválóságait ismeri el. Döntésének fő oka, hogy az elmúlt időszak tapasztalatai alapján arra a következtetésre jutott, a testület működése is az a szerep, amelyet véleménye szerint egy ilyen tekintélyű közösségnek fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól. A magyar Korvinlánc testületet továbbra is nagyra értékeli és elismeri Krausz Ferenc jelentős kutatói és tudományos munkásságát, ám a testület szerepére és működésére vonatkozó a sajtóban megjelent véleményével nem ért egyet. Embertelen körülmények között élnek Salgótarjánban, középkori állapot uralkodik a városban. Erről készített videót a Roma Play stábja, amiről a tarjáni fészek közölt részleteket. A rezsitartozások miatt több családnál is elzárták a vizet, vödrökben és mosószeres kannákban hordják az innivalót a közkutakról. A közlés szerint a város polgármestere Krejcsi Bálint nem nyilatkozott a témában, amit elfogadhatatlannak és cinikusnak értékeltek az írásban. A tarjáni fészek szerint szavakban hangzatos jövőt építenek a városnak, miközben a valóság ehhez képest középkori. A Roma Play telepjáró című műsorában az egyik érintett azt mondta, nem csak a vízszolgáltatás, a valóság ehhez képest középkori. A Roma Play telepjáró című

0: hőpatrókat kellett küldeni, hogy eltakarítsák a hömpölygő esővíz mellett felhalmozódott lezúduló jeget. Az út szélén még ma is jéghegyek tornyosulnak. Ma döntően napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd az esti órákban északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként zápor, zivatar előfordulhat, másutt csapadék nem valószínű. A változó irányú szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27-32 fok között valószínű.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
1: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
2: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
2: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Ez itt a Ráhel Klub. A mikrofonok mögött Madarasi Mónika, Lakó Sándor és Holló Róbert.
8: Egy igazán klassz nap a mai. Egy igazán klassz nap, azért mert nekem küldtek néhány nagyon kis, jó kis viccet. Olyan viccet, amilyeneket én szeretek. Itt azért mondtam bocsánat, hogy én annyira hangsúlyozottan, mert némelyek szerint én az angol vicceket szeretem, csak a rádióhallgató kedvéért mondom, hogy a Robi mindenféle fancsali képet vág itt mellettem. Robi, nem tetszenek a vicceim? Mondd meg nyugodtan.
9: Köszönöm a hallgatókat én is. Nem az, hogy nem tetszenek, te, hogy nem. Csak én nekem egyből eszembe jutott, azt mondtad, hogy az angol jellegű vicceket szereted, azt mondják, hát akkor a Csengetett Milord az a te filmed.
8: Igen, abszolút, tényleg nagyon szeretem. Eredeti angolba szoktam általában nézni, és jó poénok vannak benne.
9: Én egészen nem értek, hogy a magyar verzióban miért kell a közönségnek akkor is nevetni, amikor nincs vicc.
8: Azért, mert az angolban ott van a vicc. Tehát ez a gond. Tehát, hogy egészen más a szinkronizált.
9: Ezt értem, de miért nem tudják akkor úgy megcsinálni, hogy ott legyen?
8: Igen, teljesen igazad van. Tehát az angol humornak egy része az szójátékokon alapszik. Mondok egy példát. Miért megy be az angol úriember a nappaliba? Hogy éljen. Ugye? Ez nagy marhaságnak tűnik.
10: De azért, mert living room.
8: Pontosan. Ugye? Na, itt van az észlény. Igen, mert living room, ugye az a nappali, és akkor ugye az élni, az a live.
10: Ezeket én is köszöntök mindenkit. Sziasztok.
8: Oké, ez egyébként ez a nagy okos Tóni, aki rájött erre a viccre, ez a lakós annyi volt. És csak azért mondom, hogy tudjátok beazonosítani ezt az IQ bajnokot.
9: Okos Tóni.
8: Oké, oké. Okay.

0: akkor mondhatom a vicceimet. Ki az abszolút optimista? Az, aki az utolsó pénzért pénztárcát vásárol.
1: Jó, igen.
0: Valami nevetésre vártam volna, hölgyeim és uraim, nem pedig jó, nem erre a verzióra.
1: Én mosolyogtam.
0: Igen. Csak nem volt hangos a mosoly. Két barátnő találkozik, és beülnek egy presszóba beszélgetni. Mondd, drágám, igaz, hogy férjhez mentél? Igaz, férjhez mentem. És milyen a férjecskét? Mint az ördög, felelje a másik. És ördög? És szarva is van már? Még nincs, de ha így folytatja, biztos vagyok benne, hogy lesz. Na, ezt akkor most magyarázzátok meg nekem.
1: Oh. Ez jó.
0: Igen, értettétek, biztos?
1: Persze. Jó néznénk, nem?
2: Köszönöm. Vigyázz, angol humor.
0: Igen, hát ezek ilyen angol humorok. És van benne egy kicsit hát durvább is, de... Na. Nem tudom, mit szóltok hozzá.
1: Mondja.
0: Mérlegelés. A vörös keresztes orvos méri az etióp gyerekeket, és az eredményeket diktálja az asszisztens nőjének. 45 kilogramm, írja fel, kérem. Felírtam, doktor úr. Igen, 45 kilogramm. Ez szép. Kérem a következő 10-es csoportot.
1: Ja.
0: Hát, ez durva volt. Durva volt. De tény és való, hogy a világnak különböző részein, különböző módon van megadva az, hogy az emberek mit tartanak akár túlsúlynak, mit tartanak elfogadott súlynak, és még Magyarországon azt mondják, hogy az embereknek 60-65%-a túlsúlyos, addig más területeken az emberek hát örülnének némi túlsúlynak. Isten csodálatos kegyelme az, ami a magyar embereket jólétben tartja, és most ne kapjál, kedves rádióhallgató, a fejedhez, hogy hogy mondhatsz ilyet, én alig tudok kijönni a rokkantsági járulékomból, vagy bármilyen egyéb más fizetési járulékomból. Higgyétek el, hogyha összehasonlítjuk a magyar életszínvonalat, és a magyar átlagembernek a vagyoni helyzetét, és ezt nem én találtam ki, higgyétek el, hanem nemzetközi szervezetek, nos, az emberiség 90%-ánál jobban élünk. Hoppá!
1: Viszont van az a 10%, akik tőlünk jobban élnek.
0: Ez tény, de nem erre kellene nézni, hanem a 90%-ra. És azt mondani, hogy csodálatos Istennek a kegyelme, vagy énekelhetjük is. Amazing Grace.

0: Amazing Grace, az egy csodálatos melódia, csodálatos szerzőktől. Ez egyébként az egyik olyan gospel, amit talán a legtöbbször dolgoztak fel, különböző verzióban hallhatjuk, különböző gospel formációktól, különböző énekesektől. Talán nem véletlen, hogy nagyon sok a gospel területén működni kívánó, akár együttes, akár egyéni fellépő ezen próbálgatja az oroszlán körmeit. Azért, mert nagyon híres, nagyon jó, és nagyon jó a mondani valója is. Ugye magyarul úgy fordíthatnánk valahogy, hogy vakoltam, és most látok, hogy Istennek a csodálatos kegyelme az, ami megváltoztatta az életemet. És van egy kedves barátom, András, aki nemrég küldött nekem egy jó kis szöveget, hogyha nem gond, akkor beolvasnám. Amikor nagy bajban vagyok, Isten segít. Mindig azt tapasztaltam, hogy amikor segítség kellett, és kértem, megkaptam. Figyeljétek, tehát ő azt mondja, hogy amikor nagy bajban van, akkor Isten segít, és hogy azt tapasztalta, hogy amikor segítség kellett, és kérte, akkor megkapta. Ugye persze ezt tudjátok, rádióhallgatók, sokan azt mondják, hogy na ez a véletlen. Erre András azt mondja, hogy nos, én csak azt tudom, hogy amikor rendszeresen imádkozom, jönnek ezek a pozitív véletlenek, ha pedig jó ideig nem, akkor elmaradnak. S helyettük sok rossz véletlen jön. Ezért én a jövőben is imádkozni fogok. András, jól csinálod, imádkozz is. Én is azt csinálom rendszeresen. De tudjátok, és András is biztosan tudja, hogy Isten nem egy automata. Tehát bedobom a pénzt, kijön a csoki, bedobom a pénzt, kijön a kóla.
1: Hát ez tény, viszont Isten azt mondja, hogy megbocsátja bűneidet, ha te megbánod. Az nem azt jelenti, mivel hogy Isten azt is mondja, hogy a bűnösökért van, és a bűnös embereket szeretné jobb irányra terelni. Tehát, hogyha te meg is bánod a bűnödet, és elköveted idővel újra, ugyanakkor úgy követed el, hogy nem feltétlen tudatosan, és te rájössz arra, hogy megint hibáztál, akkor Isten meg fog bocsátani, ha te tényleg megbánod a bűnödet.
0: Ez fontos,
1: tény,
0: bizony.
1: Tény, azt tegyük hozzá, hogy Isten se olyan, mint egy automata, hogy na most akkor minden egyes nap folyamatosan bűnbánatot tartasz, és minden egyes nap persze megbocsátja bűneidet, de hozzáteszem, hogy nem felejti el. Tehát, hogy nem fog téged, hogyha te igazán megtérsz, akkor te nem azt jelenti, hogy nem fogsz bűnt elkövetni. Mert Jézus is a bűnösökért ment a keresztre, és a bűnénket vitt el. Hozzáteszem, vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy mi emberek miért vagyunk bűnösek? Ha ember a világban leszülettünk, akkor szokták mondani, hogy megszületik egy ártatlan csecsemő. Az ártatlan csecsemőből lesz az ember. Tény, az ember követel törvényszegéseket adott esetben, bizonyos törvényeknek, amit emberek alkotó törvényekről beszélek, amiket megszeg. De, hozzáteszem, Isten ellen, ha nem megy, és nem árt, akkor miért bűnös? Vannak olyan elvek,
0: ezek már nagyon komoly teológiai dolgok, és igen, erre mindjárt vissza is térünk, de tudjátok mit? Van egy melódia igazából az Adonai formációtól, a Praise the Lord, hogy dicsérd az Urat. Úgy gondolom, hogy ez most nagyon ideillik. Játsszuk már le ezt, és aztán visszajövünk.

0: nagyszerű volt hallani, ahogy Robi arról beszél, hogy időről időre megtérhetünk Istenhez, és hogy bevallhatjuk Isten előtt a mi bűneinket. Kedves rádióhallgatók!
1: Egy fél mondat még ezzel kapcsolatban csak, hogy ez valóban így van, és minden ember, aki Istenben hisz, és Istenben hisz, most ugye elkezdtem volna itt egy igen, még teológiai eszmélet
0: futatást. De mi nem vagyunk teológusok.
1: De nem hallgatsz
2: még. Majd a minden tudás
1: Nem akarok ebbe belemenni. Hát nem ez volt a célom. Nem akarok ebbe belemenni, meg nincs is értelme, meg idő sincsen arra, hogy erről mélyebben belemenjünk szerintem, meg nem is az a célom. Arra akartam csak felhívni a figyelmet, hogy igenis emberek vagyunk, bűnös emberek vagyunk. És valahol az, hogy most ki mit gondol, és ki mit hisz, hogy most ki a bűnös, meg ki nem bűnös, ez legyen mindenkinek a saját.
0: Igen, itt a Ráhely Klubban ugye mi hiszünk abban, hogy Atya, Fiú, Szentlélek, teljes tökéletes szent háromság, és hogy Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért, eltemették, és harmadnapon feltámadott. Hogyha bemész, kedves rádióhallgató, a katolikus templomba, a református, a baptista templomba, vagy bármely más keresztény közösségbe, ugyanezt fogod hallani.
1: Ez így
0: Tehát
1: van.
0: Itt a Ráhely Alapítvány keretein belül ebben maradjunk meg.
1: A műsor folyamán közben kaptunk egy kérdést Annától, aki annyit kérdezett, hogy ez teljes mértékben így van, akkor ha Krisztus elvitte a bűneinket, akkor miért vagyunk bűnös emberek?
0: Azért, mert abban van egy olyan, hogy ha elfogadod a megváltást. Tehát én hoztam neked egy csokit, de neked el kell fogadni tőlem. És nagyon sok ember ezt nem fogadja el, illetve olyan pökhendi és nagyképű, hogy azt mondja, hogy ő nem követel bűnt. Bűnt, már pedig a Biblia arról beszél, hogy minden ember bűnt követett el, meg bűnt követel.
1: Na, hát szerintem annak kérdését is megválaszolta.
0: Igen, ez így nagyszerű. Tehát visszatérve arra, amiről beszéltünk, tehát minden ember, amit Robi elkezdett, ezt még próbálnám helyre rakni egy kicsit. Tehát a Biblia arról beszél, hogy az eredendő bűn az egy valóság. Tehát ahogy egy csecsemő megörökli akár a szüleinek, ne adj Isten ugye a génanyagját, és akár ne adj Isten egy betegséget megörököl, és beszélhetünk arról, hogy ez a gyermek miért került ilyen állapotba, én ebben nem szeretnék belemenni, hanem minden egyes csecsemőnek teljes tökéletes boldogságot és teljes tökéletes egészséget kívánok. De attól függetlenül a dolog igaz. Mi mindannyian bűnösök vagyunk, akik megszülettünk, és mindannyian kért meghalt Jézus Krisztus. De ez egy olyan dolog, hogy ezt át kell venni tőle, a kegyelmet, a bűnbocsánatot, ez pedig az úgynevezett megtérésnek a folyamata. A megtérés az maga arra utal, hogy megtagadom a bűneimet, elfordulok valamitől, és odafordulok valamihez. Tehát lezárom, eddig eddig alkoholizáltam, vagy eddig ütöttem, vertem odahaza az asszonyt. És utána, Uram, te látod, én tudom, hogy ez bűn, ezt tudom, hogy rossz, Isten felé is bűn. Minden bűn, amit az emberek felé elkövetünk, az Isten ellen is bűn, mert Isten ennek nem örül, hogy ütött, vered az asszonyt, pedig elvileg nem Isten ütötted, hanem az asszony. És akkor utána pedig megpróbálok minden erőmmel megváltozni. És Isten erre mondja azt, hogy oké, akkor én megbocsátok, és megpróbálok neked segíteni, ha te is akarod. Azért mondom, hogy megpróbál Isten segíteni, mert sokan nem hagyják, hogy Isten segítsen neki, mert nem fogadják el a megtéréshez és a helyreálláshoz való kegyelmet, márpedig Isten úriember. Mindannyian, akik keresztény közösségben vagyunk, ismerjük azt az alapigét, hogy Jézus azt mondja, hogy én az ajtód előtt állok, és zörgetek, és kopogtatok, és ha megnyitod az ajtót, bemegyek. De tehát Jézus mit mond magáról? Hogy ő megnyitja, hogy ő kopogtat. Kopogtat kívülről. És nem olyan, mint Sylvester Stallone vagy Arnold Schwarzenegger, hogy széttépi az ajtót és úgy megy be. Tehát Isten tiszteletbe tartja a szabad akaratunkat. De nekünk azt hiszem, hogy most a szabad akarattal kapcsolatban ugye itt a gyermekről is beszéltünk, hogy az emberek ugye gyermekként jönnek el a világra, illetve hogy megszületett Jézus Krisztus, mint gyermek, és ennek bizony örült a világ, örülhetett. Emigrantnek azt hiszem van egy ilyen dala, próbáljuk meg ezt most lejátszani.

0: jó Krisztomninak ezt a dalát meghallgatni, ez a Happy Song dal volt, ugye, ez a boldog zene, boldog melódia. Tényleg azt tudom mondani, hogy ahogy a mi atyánk imában imádkozzuk, és ahogy Robi nagyszerűen kifejtette, hogy ez a leghitelesebb ima, valami ilyesmit mondtál, Robi?
1: Én mondtam, hogy ez a, talán a leghitelesebb ima, mert igazából ez az egy olyan ima van, amit konkrétan Jézus Krisztustól tanultunk, amit Jézus Krisztus mondott, és ez maradt fönt az elmúlt több mint 2000 év során, és én ezt gondolom, hogy ez a leghitelesebb, az összes többi ima is hiteles, de az összes többi ima az leírások alapján, sokkal inkább az emberek által, Isten segítségével születtek. Ez viszont konkrétan egy ilyen Istentől jövő ima.
0: Ne haragudjatok, ezt muszáj vagyok megtapsolni. Nagyon jó volt.
2: Ha végig gondoljátok, azért valaki hívő, vagy akár ateista, vagy nem hívő, akkor is azért nem nagyon van ember, aki
1: ezt ennek, az imát nem ismeri.
2: Ennek az imának azért legalább első néhány sorát nem tudja, vagy azért, hogyha hallja, akkor akár mással együtt végig is képes mondani.
0: Tudjátok, annyira klassz volt.
1: Ez az ima? Igen? Ez olyan, mint mondjuk a magyaroknak a himnusza.
2: Nem tudom, olyan, mint a himnusza.
1: De igen. Tehát, hogy
0: ebben is nagy igazság van.
2: Persze már bármennyi, is úgy kezdődik, mint egy ima.
1: Igen.
0: Így van. Nagyon jó. Igen, a magyarok himnuszáról is beszélhetünk, hiszen az maga is egy ima igazából. De nagyon sok mindenről lehet még ezzel kapcsolatban beszélni. De higgyétek el, Robi egy nagy igazságot mondott, és Sanyi szokás szerint, ezért is szeretem a kollégáimat, mert okosak, jó fejek és okosak. És azt hiszem, hogy ezt ti is tudjátok, hiszen hallgatjátok a rádiót, és sok jó dolgot hallgattatok már tőlük. Nos, az a helyzet, hogy szeretném, ha megígérnétek most valamit, kedves rádióhallgatók, hogyha befejeződik néhány perc múlva a Ráhel alapítványnak ez a műsora, akkor szeretném, ha egy kicsit imádkoznátok. Hadd segítsek egy kicsit. Vagy a Mi Atyánkot imádkozhatjátok, és egyszerűen a Google keresőbe beírjátok, hogy Mi Atyánk, hogyha esetleg nem tudjátok ezt az imát, vagy elővettek egy Bibliát, és abba is meg tudjátok keresni. De van, amikor spontán módon imádkozunk. Nos, egy spontán imát, hadd mondjak, tehát a spontán ima az azt jelenti, hogy magunktól, szívünkből, tehát ahogy jön. Ugye először is megszólítjuk az Isten, mondjuk azt mondjuk, hogy drága Istenem, drága Atyám, és akkor mondunk néhány mondatot magunktól, jó megköszönni dolgokat, köszönöm, hogy vagy, hogy létezel, hogy én, hogy létezek, valamiért mindenképpen hálát adhatsz, még akkor is, hogyha úgy érzed, hogy a béka fenekénél is lejjebb vagy. De hidd el, már az nagy dolog, hogy életben vagy. Nos, mondjunk esetleg egy ilyen imát, hogy kérlek segíts a mindennapi napokban, a nehézségek idején, add, hogy megtapasztaljam, hogy segítesz, Istenem. Istenem, add, hogy megtapasztaljam, hogy jó vagy, hogy szeretsz engem, hogy foglalkozol velem, hogy velem vagy, benned bízom, Istenem. És a végére hozzátehetjük azt a szócskát, hogy ámen. Az ámen az azt jelenti, hogy úgy legyen, úgy van. Ez egy lezárás. Oké? Próbáljátok már meg. És még erre az imádkozásra készülöttök, addig azt javaslom, hogy együtt hallgassuk meg Dálintól a You Are Here, hogy te itt vagy. Higgyétek el, ha imádkozol, Isten ott van veled, Isten itt van velünk. Sziasztok! Egy hét múlva találkozunk!
1: Sziasztok! Mindenkinek minden jót! Sziasztok!

0: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!
1: Olyan ő, hogy megáll

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Nemzetközi kérdésekről is tárgyaltak a visegrádi négyek. Kerékpáros üldözés volt Bátony terenyén egy rablás után. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országai közötti gazdasági és politikai együttműködés kiszélesítésének lehetőségeiről, valamint időszerű nemzetközi kérdésekről is tárgyaltak a visegrádi négyek. Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország, valamint Japán külügyminisztereinek találkozóján, amelyet a Pozsonyhoz közeli Tomasov kastélyban tartottak kedden a szlovák V4-es elnökség keretében. A találkozót, amelyre ebben a kibővített formában 5 év után került sor újra, Juraj Blanár, szlovák külügyminiszter azt mondta, az elsődleges cél az volt, hogy új lendületet adjanak a régió és Japán közti kapcsolatok fejlesztésének. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke a miniszterelnök, társelnöke a főpolgármester lesz. A testület konszenzussal hozza majd megdöntéseit. Közölt részleteket a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Az előző napi bejelentése szerint újra létrehozni tervezett testületről. Bejegyzésében hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak. Ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, amelyhez hasonlóan működött 2016 és 20 között, illetve az 1867-es kiegyezés után néhány évtizedig. A vagyonelkobzás egy új formájának büntető törvénykönyv beemelését és a külföldi embercsempészek elleni büntetőeljárás feltételes ügyészi felfüggesztésének lehetőségének megszüntetését javasolja az igazságügyi tárca az országgyűlésnek kedden benyújtott törvényjavaslatában. Görög Márta igazságügyi miniszter büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló javaslata a parlament honlapján olvasható. A törvényjavaslat célja egyes Európai Uniós irányelvek átültetése, folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárás kapcsolatos jogalkotás, illetve joggyakorlatból érkezett visszajelzések átvezetése. Kirabolt egy idős férfit, majd kerékpáron menekült el Bátony terenyén egy nő, akit ezután szintén kerékpáron üldözött egy szemtanú. A 31 éves elkövetőt őrizetbe vette a rendőrség, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője. Buda Gábor azt mondta, a nő még augusztus 25-én rabolt ki egy idős, beteg, mankóval közlekedő férfit Bátony terenye Kisterenyei város részében. A támadó a fejére kapucnit húzott és kerékpárral áldozata mellé hajtott, majd megütötte a bizonytalan járású férfit, aki ettől elesett. A nő azután kivette a földön fekvő sértett zsebéből a pénztárcáját, majd a biciklivel menekülni kezdett. Egy szemtanú, aki a történteket távolabbról látta, szintén kerékpáron üldözni kezdte az elkövetőt. A település mellékutcájában rövid ideig tartó hajsza után a rabló eldobta a kerékpárját, majd gyalog menekült, és 40 ezer forintos zsákmányával együtt nyoma veszett. A Bátonyterenyei rendőrkapitányság nyomozói az adatok alapján menekült, és 40 ezer forintos zsákmányával együtt nyoma veszett.

0: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
1: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
0: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
1: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
0: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
1: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
0: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
4: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
5: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
6: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
0: És most kezdődik a lépés délután. A mikrofonok mögött már vár téged is Sanyi és Robi. A műsorban hallható sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Válasz minket, és érezd jól magad!
2: Kellemes, szép délután kívánunk minden lépésre, hallgatónak, a mikrofonnál Robit hajtjátok, és itt van velem Karina, és egyelőre ketten leszünk, mert Sanyi a fogászaton ragadt, és még nem tudott sorra kerülni, hát ilyen ez az egészségügy, de most ebben nem menjünk bele. Szia Karina, köszöntelek.
3: Szia Robi, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Én nagyon meg vagyok elégedve az egészségügyel, kérem szépen, úgyhogy én pipát, ötös, csillagos ötöst adok.
2: De jó neked, hogy te ilyen optimista és ennyire elégedett, vagy én meg inkább ennyire elégedetlen, tehát te vagy az egyik véglet, én a másik.
3: Hát látod, ezek a végletek napja lesz a szerdán, szóval én nagyon meg vagyok elégedve az összes dolgozójukkal, én tényleg bármit foglalok, oda megyek, normálisak, segítőkészek, időpontokban.
2: Na most várjál, állj meg! Az emberekkel nekem sincs bajom általában, nagyon ritka előfordult, hogy találkoztam bunkó orvossal, vagy nővérkével, vagy asszisztenssel, vagy adminisztrációs recepciós személyzettel.
3: Igen, és mivel van a problémád?
2: Mesélj. Nekem a rendszerrel van a problémám. Azzal van, hogy képesek 2026-ban papírokat összekeverni, emberek adatait úgy, hogy már minden digitális. Tehát, hogy olyan hibákat vétenek, ami nem fér nekem össze azzal.
3: Emberi.
2: De ez a baj, hogy már nem csak én, tehát nekem ez egy kicsit sok. Tehát, hogy, és hogyha például úgy tévednek, hogy beavatkozás történik úgy valakin, ahogy kinek például nem is kellett. Tehát, hogy azért vannak érdekes dolgok.
3: Most kivagadtunk egy, jó, vannak ilyenek, régen is voltak, most is lesznek, ez nem a technika fejlődésében, a technikát kikezeli, ember.
2: Azt én értem, csak hogy lehet összekeverni? Tehát nem, érted? Olyan hibát vét, akár ki is nyírhat valakit akarat ellenére egy rossz döntéssel.
3: Jó, ez egy nagyon véglet, úgyhogy... Jó.
2: Mondom, én ilyen szempontból a másik véglet vagyok.
3: Igen, nagyon véglet. Mindegy,
2: én nagyon kritikus vagyok az egészségügyel kapcsolatban, mert másik dolog, hogy órákat kell várni, hogy bejuss valahova, láss Sanyi. Például éveket kell adott esetben egy műtétre várni, mire sorra kerülsz, vannak olyan helyek, úgyhogy vannak hibák bőven.
3: Jó, vannak hibák, oké, de most kedves Sándorunknak kitartást kívánunk a fogorvosi székben, úgyhogy ez szerintem így
2: mindenféleképp. Viszont köszöntjük a hallgatókat, illetve a Lépésdőten podcast hallgatóit is, hisz mai műsorunkat is hallgathatjátok YouTube-on podcastként is. Köszöntjük a YouTube-on podcastként hallgató vagy követő hallgatóinkat. Ezt jól megaszontam. A lényeg az, hogy gyorsan elérhetőségeink, amelyek változatlanok, www.lépésradio.hu, kívánságdoboz hallgatói messenger csoport, ott vagyunk a Facebookon is, facebook.com/lépésradio, valamint számos mobilapát is tudtok minket hallgatni, például MyOnline Rádió által, de a többi közösségi platformon is megtaláltok minket Lépésradio néven, és itt ragadom meg az alkalmat, hogy aki hallgat most minket YouTube csatornánkon, de még nem iratkozott fel a csatornánkra, akkor kérem pótolja feliratkozásokkal, lájkokkal, megosztásokkal tudjátok támogatni munkánkat, és ezzel segítitek munkánkat, úgyhogy hajrá mindenkinek, kívánok sok-sok-sok lájkot, meg hájpolást, megosztást, minden támogatást köszönünk. Ezen felül pedig írhattok nekünk e-mailt a nap 24 órájában,
3: az info@lépésradio.hu címére. Te szeretnél éjszakai e-mailt kapni?
2: Ne, előfordul, hogy éjszaka is e-mailt olvasok, de nem reagálok éjszaka, hidd el nekem. Nem, én éjszaka aludni szoktam általában, de nagyon a nap 24 órában még írhatnak nekünk.
3: Hát végül is igazad van, aki éjszaka él,
2: Például, hogy a világ túlsó végén hallgat minket, és mondjuk ott nappal van, amikor nappal nálunk van éjszaka, jó, akkor miért ne írhatnak? Hát most ne csak erre gondolják, kedves Karina.
3: Jó, belegondoltam.
2: Jó, oké, rendben. Mai műsorunk témája nagyon érdekes, mert igazából az alkohollal kapcsolatos, egy nagyon, hát hogy is mondjam, kényes témát hoztunk nektek. A szülőkkel és az alkohollal, és így lassan körvonalozódik, hogy mi lesz a témánk. Egy ki Facebookon, véletlenül pontosabban Messenger, hallgatói Messenger csoportunkhoz csatlakozott, az már láthatta a bevezetőjét, mert hát Karina itt már tett érte, hogy ott láthassátok.
3: Mindent megosztunk.
2: De egészen pontosan, amit a gyerekkorból magunkkal viszünk, élhet alkoholbeteg szülő mellett. Nagyon érdekes témát hoztunk nektek, én azt gondolom. Előtte viszont köszöntsük a névnaposokat. A mai napon, szeptember 2-án a Rebekák és a Dorinák ünnepelnek. A Rebeka héber eredetű névi jelentése megkötöző, megigéző, megbabonázó, vagy jól táplált. A Dorina a Dorottya név megcsonkított és kicsinyítőképzős formája. Hát minden Dorina és Rebeka nevű hallgatóknak kívánunk nagyon sok boldog névnapot, akik a mai napon születtek, nekik boldog születésnapot, és bárki bármilyen évfordulót ünnepel. Szeptember 2-án sok boldogságot kívánunk a teljes táv nevében. Na, akkor nézzük ezt a dolgot, hogy konkrétan miről is van szó. Méghozzá, mert Sándor kollégánk most látom, telefonom megcsörgetett, akkor ez jelent valamit, lehet, hogy mégis beesik ide a kis stúdiónkba, de akkor gyorsan a témáról néhány gondolat. Vannak gyerekkori élmények, amelyek nem érnek véget akkor, amikor felnövünk. Egy alkohol problémával küzdő szülő mellett a gyerek sokszor megtanul figyelni minden apró jelre. Egy hangra, egy lépésre, egy ajtónyitásra, vagy akár egy hangsúlyra. Nem tudja megváltoztatni azt, ami otthon történik, ezért alkalmazkodni próbál hozzá. Van, aki tökéletes gyerek lesz, van, aki háttérbe húzódik, más humorral próbálja oldani a feszültséget, és van, aki megfogadja, hogy ő felnőttként egészen másképp fog élni. Csak hogy ezek a gyerekkorban kialakult működések sokszor felnőttként is velünk maradnak. Megjelenhetnek a párkapcsolatainkban, a munkánkban, a konfliktusainkban, és abban is, ahogy másokhoz kötődünk. Kis Gergely posztja azt járta körül, hogy milyen nyomokat hagyhat egy gyermekben, ha alkoholbeteg szülő mellett nő fel. Felveti azt is, hogy a függőség mögött sok esetben olyan problémák és érzések húzódhatnak meg, amelyek őről az érintett maga sem tud, vagy nem mer beszélni. De vajon a háttér megértése mennyiben változtat azon, ahogy a függő ember felelősségét látjuk? Meg lehet érteni valakit úgy, hogy közben nem mentjük fel a tettei következményei alól? És mi történik azokkal a gyerekekkel, akik hosszú éveken keresztül azt tanulják meg, hogy hallgatniuk kell arról, ami otthon történik? Felnőttként képesek vagyunk felismerni, hogy bizonyos reakcióink valójában régi tapasztalatokból erednek. Meg lehet szakítani azokat a családi mintákat, amelyeket akár több generáción keresztül örökültek. Mai műsorunkban az alkoholbeteg szülő mellett felnövő gyerekekről, a felnőtt korból továbbvitt mintákról, a függőségből úgymond függőség mögötti okokról, a felelősségről és a változtatás lehetőségéről beszélgetünk. Maradjatok velünk, jó szórakozást kívánok az elkövetkezendő szűk 120 perchez.

0: még mindig a lépés délután.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és megyünk is tovább, belecsapunk ebbe a témába, méghozzá amikor a gyerek megtanul alkalmazkodni, ezzel kezdünk. Egy kiszámíthatatlan családi környezetben a gyerek különböző túlélési stratégiákat alakíthat ki. A poszt egy ilyen szerepet mutat be. A hőst, a radart, az elveszett gyereket, a bohócot és azt, akinek megfogadja, hogy ő soha nem lesz olyan. Kérdezlek titeket, illetve elsősorban most csak Karinát, mert sajnos nincs velünk. Egyébként
2: de
1: már...
2: magadra is titeket, igen.
1: Igen, kérdezem akár magamra is, de akár a hallgatókra is, a hallgatókat is kérdezem, igen, ha valaki szeretne, nyugodtan reagálj rá a hallgatói messenger csoportba. A kérdés úgy hangzik, hogy mennyire határozható meg a felnőtt személyiségét az a szerep, ami így gyerekként felvett a családban.
2: A gyerek biztos, hogy a családból nagyon sok mindent hoz, és szerintem meghatározhatja annak a szerepét. Ha erős vagy, akkor túl tudod élni, hogy otthon bármelyik szülő is az alkoholhoz nyúl. Ha gyengébb vagy, akkor egész életedben végig kísér, és te is ugyanolyan, vagy lehetsz te is ugyanolyan feltételes módban. Egy gyengébb ember igazából. És ugyanúgy azt mondod, hogy oké, van egy problémám, hogy oldották meg otthon, hát megittak ennyi innivalót, és akkor elfáradtak és lefeküdtek hajnalig, és nem volt gond. És hó, hát ez egy jó ötlet, én is ezt csinálom. Tehát ez két felé tudnám osztani ezeket, mert van pozitív hatása, és van kicsit negatívabb hatása is.
1: Az én édesapám nem alkohol, ő fiatalkor, amikor én gyerek voltam, meg fiatalkorú, hát ilyen 18 éves koromig ő aktív dohányos volt, de nagyon nagy dohányos volt, tehát azt jelenti, hogy bent a lakásban is ő simán cigizett volt, hogy még éjszaka is idézett téve az orrunk alá. Tehát én úgy nőttem föl, hogy folyamatosan füstöt szívtam. És ebből kifolyólag alapvetően megutáltam a cigaretta füstöt. Na most a helyzet az, hogy felnőttem, és jelenlegi párom is dohányzik, bár nem olyan erős dohányos, tehát ő jelentéktelen mennyiséget szível, hogyha ezt le kéne bontani, de összességében én például soha nem is jutott eszembe az, hogy rágyújtsak, de ugyanakkor azt sem mondtam sosem, hogy én soha nem fogok rágyújtani, én egyszerűen megutáltam a füstszagot. Tehát konkrétan abban nősz föl, akkor én ugyanígy gondolom, hogy így lehet például egy alkoholista szülő mellett is, hogy már az alkoholt megutálod, ez nem azt jelenti, hogy lehet nem próbálod ki, de alapvetően vagy nem fogadod el a felnőttként, hogy mondjuk valaki csinálja a családban, vagy akár a párod olykor, vagy te is olykor, mert azt gondolom, hogy alkalomatnán egy-egy pohár bor vagy valami nem káros, nem rendszeresen, nem minden nap. Mert az alkoholizmus nem attól alkoholizmus, hogy mennyit fogyaszt, hanem attól, hogy rendszeresen fogyaszt. Ha fogyaszthat rendszeresen naponta egy pohár bort, akkor már te alkoholistának minősülsz, szóval az évekig csinálod, vagy hónapokon keresztül. Tehát ha minden nap nem tudsz nélküle élni, és nem tudsz úgy lefeküdni például, hogy ne igyál meg egy pohár bort. Tehát, hogy igazából valahogy így lehetnek, nem? Én nem tudom, mert ilyen szempontból
2: de,
1: közvetlenül...
2: De ez egy nagyon jó felvetés, és pont jól tudtad példázni a dohányzással kapcsolatban, hogy vagy az lesz, hogy a gyerek dohányzik, mert hogy a szülők is dohányoztak, vagy az lesz, hogy egyszerűen megundorodik tőle, de ugyanez van az alkoholnál is. Nekem is volt rosszabb korszakok az életemben, a családomban, és nekem is alkoholba folytották a bánatukat, vagy bánatát, és igazából én pont úgy vagyok, hogy én nem szeretem. Tehát ha valaki inni szeretne, valamit lemegy, és meg én nem szeretem, hogy itthon sem, hogyha alkohol van. Tény is való, hogy én is, ha szilveszter van, ha szülinap van, de az, hogy nekem magamtól eszembe is, én nem. Tehát ezt váltotta ki nálam is, hogy én eltoltam magamtól ezt a dolgot. Ám bár sajnos a konkrét hatása a párválasztásnál is kétszer belefutottam abba, hogy rejtett alkoholizmussal kapcsolatban volt két párom. Tehát úgy volt rejtett, hogy előlem rejtett el, hogy De nem, nem iszik ő, csak minden nap. Na hát ez minden nap is, ahogy mondtad, az alkoholista. És volt még egy, aki zugivó volt, tehát valahogy így bevonzottam.
1: Azt te is szoktál lenni, Karina, hasonlott.
2: Zugivó?
1: Alkalmi zugivó.
2: Alkalmi zugivó. Na hát, az igen. Hát figyelj, egy nagyon jó dubai csokis likőrnek hidd el, én sem tudok ellenállni.
1: Ezt de az nem azt jelenti, hogy minden nap iszod, hanem az, hogy ez finom, és akkor most egy pohárkával vagy kettővel
2: igen, is. Igen, de hát ez egy évben három alkalom. De hát én rajtam múlna itthon nem lenne egy csepp se. Tehát én nem mennék le magamnak a közérbe. Csak a dubai csokis likőrt, mert azt szeretem, de nem, tehát alapból én nem. De például a dohányzásnál a szüleim is dohányoztak, és én is dohányzom.
1: Nálam csak édesapám dohányzott, ő is lemondott már 21 éve, azt hiszem. Jelen pillanatban meg a párom dohányzik, de engem ez egyáltalán nem zavar, és ez az érdekes, hogy azt is lehet, a dohányzást is lehet kultúráltan csinálni, és erre pont a párom jó példa. Hogy igen, rajta nem is érzed, hogy néha szív egy cigit. Egyszer nem tudom, hogy csinálja, vagy milyen tudása van, hogy hihetetlen, én nem mond sokáig, nem mondom, amikor elkezdtünk összejönni, meg összejöttünk, és sokáig nem tudom, hogy ő cigizik. Ő lebukott egyszerre kedves barátom, kollégánk előtt által, és én utána kérdeztem rá, hogy tényleg, és mondom, én ezt nekem nem jött le. Még az ismerkedési időszakban volt ez, azt tudom, de én nem tudtam róla, hogy ő dohányzik. Nagyon sokáig pedig találkoztunk többször, és egyszer sem mondtam meg róla. Nem is éreztem. Pedig elmondása szerint volt úgy, hogy pont előtte szívott cigit.
2: Hát nem tudom, én azért szoktam közölni, hogy dohányzom, azt is szoktam közölni, hogy nem iszom, csak alkalmazni.
1: Nem, ő is közölte az... utána, de akkor még nem párkapcsolatról volt
2: elején,
1: szó. Csak
2: elején, mert
1: csak összejártunk ilyen különféle dolgok ja, miatt.
2: Tehát nem tehát,
1: tehát
2: zavar,
1: hogy kutyák miatt ilyenek. Igen. Persze, tehát, az egyértelmű, hogy...
2: Abban, hogy nem gyújtok rá.
1: Ja, persze. Mert lakásban nem, ne gyújtsatok rá. Én azt nem szeretem, amikor valaki
2: azt én sem szeretem,
1: épületen belül cigizik.
2: Csak a konyhában nyitott ablaknál, télen, mikor kint hideg van. De
1: nem, na hát, de ugyanez... nekem az se fér bele. Hát, nincs hát, konyhában nyitott ablaknál. Se kimész az erkélyre, vagy...
2: Azt rágyújtasz, kész. Igazad. De az italozás...
1: Az én párom lennél, biztos, hogy az lenne az első, hogy te így nem mész kifele az erkélyre, vagy a teraszra, vagy az folyosó.
2: Vagy bárhova, de így van.
1: Oda akarsz?
2: Lehet.
1: De a lakásba tilos.
2: Lehet kultúráltan csinálni, Robi. Tehát inni is lehet kultúráltan.
1: Persze, hogy lehet, de nem alkoholista gond, módjára. Az alkoholizmust nem támogatjuk meg, a dohányzás sem egyébként. Ezt hát, emeljük ki, mert... Ez azért komoly dolog, úgyhogy nem támogatunk semmilyen dolgot,
2: nem,
1: csak beszélgetünk
2: nem.
1: róla.
2: Így van, semmit nem támogatunk. Csak az evést, meg az ivást, meg az alvást.
1: Na állj meg az ivásnál, alkoholmentes ivást.
2: Víz ivást, jó, vízes. Okay.
1: Hát üdítőt is ihasz, én megengedem.
2: Hát az cukros és hízok tőle, úgyhogy víz.
1: Hát most engem az nem érdekel, hogy hízott tőle.
2: Ja, bocs, oké, igazad van. Az én mérlegem mond többet, nem a tiéd, jó?
1: Pontosan. Okay. Miért olyan nehéz elengedni egy gyerekkori, úgymond túlélési stratégiát akkor is, amikor már nincs rá szükség?
2: Mert beleivódik a gondolataidba, beleivódik a mindennapjaidban, hogy mész haza, mire mész haza, ha hazamész, és mondjuk elvált szüleid vannak, hogy oldod meg azt, mikor vagy anyukád, vagy apukád delíriumos állapotban fekszik a konyhakövön. Kit tudsz hívni, kit nem tudsz hívni. Ha vita van, ha veszekedés van, ha a szülő az alkoholhoz nyúl és beszámíthatatlan, akkor nagyon kis korban te már fel kell, hogy nőj, és meg kell oldjál dolgokat. Vigyáznod kell a kis testvéredre, el kell menned bevásárolnod. És sok minden rád marad, mert a szülő nem képes, mert szülői feladat helyett inkább iszik.
1: Közben John Gold írja, írt nekünk, bocsi Karina, John Gold írt nekünk, hogy bátyám és én nem dohányzunk, az öcsém és húgom füstöl, mint a gyárkémény. Az alkoholizálás az már más kérdés. Én tőlem csődbe mehetne a szeszipar, a többiek nem vetik meg az itókát, igaz, nem alkoholisták. Hát ne is legyenek alkoholisták.
2: Szóval úgyhogy nagyon örülünk ennek a hatásnak, mert én tőlem is csődbe mehetnének. De hát ilyen hatással van, tehát egy gyerek hamarabb felnő, hogyha bármelyik szülő, nem lehet rá számítani. Tehát egyszerűen nem tud számítani sem anyádra, sem apádra, mert
1: de az nem normális felnővés.
2: Hát, de tudod, mennyi ember nő így föl? Persze, hogy nem normális, de ez adott. Tehát ha van egy szülő, és olyan
1: jó, akkor felteszek egy nagyon jó kérdést. Aki úgy nő fel, ahogy mondod, most direkt nem akarom is a szó ismétlést gyártani.
2: Ne is, igen.
1: Akkor azok milyen mintát látnak? Milyen mintát tanulnak? Semmilyen mintát nem tanulnak.
2: De tanul két mintát, hogy másképp is lehet. Ez az egyik minta. A másik, hogy sokkal érettebb, és sokkal hamarabb felnővő gyerek lesz, és rájön egy csomó mindenre sokkal előbb, mint azok a gyerekek, ahol normál családi helyzet van, és minden rendben.
1: Jó, de ezeknek a gyerekeknek meg nincs gyerekkoruk.
2: De attól még van gyerekkora, csak kicsit nehezebb, kicsit zűrösebb, és máshol éli meg azt a nagymamánál, megéli az iskolában, megéli a barátai között, tehát meg lehet élni, csak zűrös, tehát egy kicsit elutasítom, kicsit gyanakvó, de lehet, tehát így is fel lehet nőni, tehát én is felnőttem, látod, 50 éve élek, fel lehet, csak nehéz.
1: Mi szerinted, Karina, felismerjük-e magunkon, ha egy mai reakciónk valójában egy régi családi mintából ered?
2: Felismerjük-e? Igen, igen. Az elutasítás, az önállóságra való nevelés, a gondolkodásban, igen, nagyon nagy hatással van rá. Példák, tehát a ne csináld, te ne ilyen legyél, én más szeretnék.
1: Igen, bár azért hozzáteszem azt, hogy valóban hozunk, és nagyon sok mintát hozunk úgymond a szüleinktől, a családunkból, de azért ez sokat formálódik például egy párkapcsolat által, hogyha idomoltok egymáshoz.
2: Hát ezt én így nem igazán tudom levetkőzni, és mások sem, tehát akik ilyen családban nőttek föl, és ezt látták otthon, vagy ide menekültek, mert olyan családi trauma érte őket, vagy olyan dolgok, nem tudnak ebből kilábolni. Tehát az a baj, hogy az alkoholizmus sajnos betegség. Orvosi kezelés, gyógyszeres kezelés, te attól magadtól nem jössz le róla, és sajnos, aki nem fordul orvoshoz, maga az életben nem oldja meg. Tehát nem lehet ezt mondani.
1: De ugyanez a kábítószer, ugyanez egyébként a dohányzás is, csak az a kevésbé kategória, hogy mondjam, a gyengébb kategória, de az is ugyanez. Tehát például aki annyira dohányzik, és le akar szokni, és nagyon nehezen tud leszokni. Tehát de nagyon nagy akaraterő kell hozzá, és nagyon sok segítség is támogatás.
2: De talán a dohányzásról, talán lelkileg, agyilag könnyebben rá tudod az agyadat.
1: Nem, azt gondolod, Karina, de nem. Édesapám, mondom, 21 éve leszokott a dohányzásról, és mai napig rájön, hogy rágyújtana. És megvan benne az, hogy rágyújtana. Nem gyújt rá.
2: De nem gyújt rá. Tehát ahhoz akarat.
1: Nem, az akarat ereje megvan hozzá, ez tény, de mai napig, megvan. Tehát, hogy...
2: De nem gyújt rá.
1: Hát nem, de attól még ott van. És szerintem az ugyanígy lehet például az alkoholizmusnál is, vagy a kábítószerfüggőknél is.
2: Nem.
1: Dehogy nem. Hát például aki alkoholista, az ott, és úgymond száraz alkoholista lesz, mert magyarul leszokik az alkoholról valamilyen úton, módon, és nem iszik, ha újra iszik, újra visszaesik. Tehát nem ihat egy kortyot se utána.
2: Semmit, az biztos.
1: Na, mert erről beszélek.
2: Van a delírium állapot, ő azt vágyja. Tehát igazából a menekülés az italban az az állapot, hogy akkor semmi baj nincs, semmi, tök jó minden, nincs gond, nincs probléma, elúszott, elálmok, kész, elment az álmok mezején, és azért iszunk. Mert gond van, probléma van, és nem tudjuk megoldani. Ehhez segítség kell. Ehhez segítség nélkül nem lehet. A dohányzás az is hasonló, de az szerintem könnyebben lehet.
1: Szerintem csak ezt gondolod. Én elmondom vagyok, egy picit zenénk, John Gold írt nekünk, azt írja, hogy szeretne kérni egy dalt, Halihó nektek, szép délutánt kívánok, és ha már kérni lehet, Silver Forgiven című dalát szeretném kérni. A témátok roppant jó, sajnos bennem is felidéz pár rossz emléket, de majd a műsor felettet velem mindent. Na, jöjjön az általad választott zene, aztán jövünk vissza.

0: Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és megyünk is tovább mai témánkkal, itt a lépésen még gyorsan a hírekig, méghozzá azzal, hogy amit felnőttként tovább viszünk. A poszt szerint a gyermekkori kiszámíthatatlanság, ez szép szó, felnőttként is megjelenhet. Túlzott önállóságban, bizalmatlanságban, állandó készenlétben vagy mások hangulatának folyamatos figyelésében. Kérdezlek titeket, mennyire igazságos egy párkapcsolatban a másiktól várni, hogy alkalmazkodjon a gyerekkorba hozott úgymond sérüléseinkhez?
2: Hát én nem tartom ezt feltétlenül normálisnak.
1: De ugyanakkor, ha pont te mondtad azt, hogy hoz olyan dolgokat, amit nem tudsz levetkőzni. Na most, ha nem tudod levetkőzni, akkor muszáj, hogy a párod alkalmazkodjon hozzád, vagy akkor nem lesz a párod. Tehát ez veled jár, ugyanúgy, ahogy a, nem tudom, a természeted, a stílusod, a viselkedésed is, vagy azok a megszokások, vagy rossz szokások is. Persze lehet rajta változtatni, ha az ember akar rajta változtatni, de alapvetően mégiscsak el kell, hogy fogadjon úgy, ahogy vagy. Aztán idővel idomoltuk egymáshoz, az más kérdés.
2: Na most én olyan kapcsolatban, ahol a másik fél nagyon sérült.
1: Na itt arról nem szó a kérdés, hogy nagyon sérült. Az a kérdés, hogy ami gyerekkorában hozott, idézettéve sérüléseket, például, hogy alkoholista apja volt, és mondjuk ő ilyen szempontból sérült. Tehát ne úgy vedd a sérültet, mint nem tudom, fél a sötétben, és akkor neked ahhoz kell alkalmazkodni, akkor sötét helyre nem menjél vele. Tehát, hogy most nem mondtam valami
2: irányos. Értem, Robi, de most egy mondatba szeretném besűríteni, és akkor majd megérted.
1: Jó, hallgatlak.
2: Gyerekként sérülsz azért, mert a szüleid bármelyik tagja alkoholista volt, akkor te ezt fenntartod, vagy tovább viszed. Ez párválasztásnál, ha te olyan párt választasz, aki megértő, kedves, és ezzel együtt elfogad, akkor nagyon nagy szerencséd van. Mert nagyon nehéz gyerekként felnőtt korban átszenni, mert benne marad a sérülés, így vagy sérült, nem állok meg.
1: De megállsz egy pillanatra.
2: De ha olyan párod van, aki ezt egyáltalán nem kultiválja, az egy idő után azt fogja mondani, hogy én ebben a sérült nővel, pasival nem fog összejönni.
1: De olyan nem megsérül. Is fog összejönni vele, Karin, állj már meg. Hát most...
2: De hát az elején még azt nem tudod, ez utána derül ki.
1: Ez oké, de akkor meg azt mondod, hogy jó, köszönöm, én nem kerek, és megyek tovább. De itt arról van szó, hogy amikor már megvan a meglévő kapcsolat, vagy kiválasztott, hát, akkor neked el kell fogadnod a másikat, hogyha te akarod azt az embert.
2: Nem kell elfogadnod. Ha te nem akarod, nem fogadod el.
1: De pont az, hogy akarod. Tehát ha őt akarod, akkor el kell fogadnod. Erről beszélek.
2: Na, meg ha akarod, akkor el kell fogadnod.
1: Na, igen. Meg vagyunk, helyben vagyunk.
2: A másik sérüléseivel, igen.
1: Hát most itt az a kérdés, hát most, ha senki nem akarja, akkor senkivel nem fog összejönni. Hát biztos lesz olyan, aki akarja. Akkor el kell, hogy fogadja itt most azon.
2: Akkor el, persze, akkor elfogadja. Oké, de ha nem, akkor...
1: Hát akkor az a kapcsolat nem jön létre. De alapvetően, vagy pedig nehezen, vagy pedig az adott illetőnek kell rajta változtatni, ami nagyon nehéz. Van, aki könnyebben alkalmazkodik és változtat, van, aki nehezebben. Az ember válogatja. Hát most ez nem lehet így beskatujázni, hogy...
2: Nem, ez mindenkinél más. Milyen hatása volt gyerekkorban?
1: Meg milyen habitusú ember, miket élt át, ő milyen szinten, vagy hogy kezelte gyerekként például azt a sérülést.
2: Kapott-e segítséget, nem kapott, eltitkolta, nyilvánosságra hozta. Igen, hát ez attól függ, hogy milyen hatások érték gyerekkorban.
1: Lehet-e a túlzott önállóság valójában annak a jele, hogy valaki nehezen mer másokra támaszkodni?
2: Igen.
1: Lehet, igen. Szerintem is. Ez nem azt jelenti, hogy mindenkire igaz, aki túlzottan, vagy aki idézetéből önálló, mert az önállóság egy nagyon jó dolog, azért tegyük hozzá, és tegyük tisztába. Nem minden ember nem mer idézetével másra támaszkodni azért, mert önálló. Az önállóság az egy nagyon jó dolog, sőt, minden ember önálló, és önállónak kell lennie. Viszont vannak olyan emberek, akik nem mernek belemenni egy kapcsolatba, és azt mondani, hogy támaszkodjak másikra is, és ne csak a saját lábon, hanem úgymond ne csak két lábon, hanem ketten álljunk, úgymond két-két lábon. Nos, ilyen hangzik ez.
2: Jó, négy lábú, igen. Négy lábú, igen.
1: Tehát, hogy hát magyar igen. Egy pár legyünk, és én is itt vagyok, és nekem is adját teret az életedből, te is, ő is neki, te is neked, stb. Tehát, hogy ez maga az önállóság egy nagyon jó dolog.
2: Az önállóság magában, igen, ez egy nagyon jó dolog, de mondjuk, ha olyan családban nősz fel, ahol egyik vagy másik fél ezzel a betegséggel küzd, akkor azért te gyerekként arra leszel rákényszerítve, hogy sok mindent önállóan old meg, ami felnőtt korodban igazából a javadra is válhat. Csak a párkapcsolatnál lennének bökkenők, amikor kapsz egy normális társat, és akkor le kell ezt az önállóan megoldok mindent, mert nekem a szüleim nem, akkor ezt le kell tudnod vetőzni, és át kell tudnod alakulni társá, ahogy te mondtad, négy lábbal.
1: Négy lábbal? Ez Karinám?
2: Négy lábbal. Neked ez tetszik, igen.
1: Van még egy kérdésünk, viszont jönnek a hírek, és szűk egy percünk sincs rá. Gondolkozzunk el ezen a kérdésen, és a hírek után ezzel jövünk vissza. Mikor válik a másik hangulatának figyelése törődésből állandó készeléti? Mi az, hogy a másik ember hangulatának figyelése? Hát én nem konkrétan figyelem állandóan a párom hangulatát, hát az olyan, amilyen én az adott szituációhoz úgymond illeszkedem, hát miért figyeljem?
2: Oké, okay, de ha valamelyik szülőd iszik, akkor olyan állapotba kerül, hogy figyelned kell, hogy mik lesznek a reakciók.
1: Jó, és akkor a párod is azt gondolod, hogy például alkoholista, vagy drogfüggő, vagy nem tudom, és akkor figyelned
2: kell? Igen, figyelni kell a reakciókat, hogy te mikor kell, hogy kisúranjál, hogy neveljenek otthon agyon. Igen.
1: Hát jó, de alapvetően a párodat megismered, és hogyha olyan hangulatban van, azzal nem tudsz mit csinálni.
2: Hát dehogy, nem el kell meneküljél otthonról.
1: Hát nem feltétlen, nem kell hozzászólni, egyszerű. Tehát
2: hát az nem úgy működik, ó, Robi, hát...
1: Jó, nálam így működik.
2: Vannak. Hát mert nem értél együtt alkoholistával.
1: Megyünk, hát jaj, nem, persze. Viszont na, látom, megyünk, hát. Jönnek a hírek 3 óra, aztán jövünk hozzátok vissza.
0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
3: Az oktatás szellemisége formálja a közösséget, mondta a tanévnyitón a köztársasági elnök. Idén is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az oktatás szellemisége formálja a közösséget, megalapozza a nemzet jövőjét. Hangoztatta Bakha András köztársasági elnök a Somogy megyei Nagybajonban kedden. Az államfő a Csokonai Vitéz Mihály általános iskola és kollégium tanévnyitó ünnepségén azt mondta, vallja, hogy a pedagógusok munkája stratégiai fontosságú az egész nemzet számára. A pedagógus egyszerre odafigyel és fejleszt, pszichológiai módszereket alkalmaz, példát mutat és belső tartást ad, esetenként szociális munkát végez, tette hozzá. Úgy fogalmazott, nem véletlen, hogy a régi időben a pedagógusi hivatást a legmagasabb fokú elismerés övezte, és ő hiszi, hogy ma is ezt érdemli. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a humán papillomavírus, a HPV elleni védőoltás, amelyet majd iskolai keretek között kapnak meg a diákok. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos a keddi budapesti sajtótájékoztatón elmondta, az oltást azok kérhetik, akiknek a lánya vagy fia 7. évfolyamra jár. Hozzátette, a szülők a tanév első napjában megkapják a tájékoztatót az oltásról, annak fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve aláírva visszajuttatni az iskolába. A szakember kitért arra, hogy a HPV elleni vakcina akkor a leghatékonyabb, ha még a szexuális élet megkezdése előtt beadják. A kormányhivatal főépületének üvegfelületeit tisztító szakember zuhant le a magasból és halt meg kedden Szegeden, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal közösségi oldalán. A kormányhivatal szegedi Rákóczi téri főépülete üvegfelületeinek tisztításával megbízott vállalkozó egyik munkavállalója halálos kimenetelő munkabalesetet szenvedett, írták. A baleset körülményeit a kormányhivatal foglalkoztatási, foglalkoztatás felügyeleti és munkavédelmi főosztályának szakemberei is vizsgálják. Az ügy részleteiről további információt csak a vizsgálat lezárását követően adnak. A Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt hozzátartozóinak és osztozik a család fájdalmában, áll a közleményben. Jogerősen 7 év börtönbüntetést szabott ki a pécsi ítélőtábla egy zalai férfira, mert különösen jelentős mennyiségben állított elő és értékesített amfetamin tartalmú kábítószert, közölte a bíróság. Közleményükben azt írták, a vádlott anyagi nehézségei miatt döntött úgy, hogy kábítószert fog előállítani. Az amfetamin olajat és egyéb anyagokat beszerezte, majd havonta 1,5-2 kg fogyasztásra kész anyagot állított elő egy interneten megszerzett recept alapján. A drogot csomagokba adagolta, majd azokat 800-1000 forintos grammonkénti áron értékesítette egy kábítószerfogyasztó és értékesítő férfinek. Ma döntően napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd az esti órákban északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként zápor, zivatar előfordulhat, másutt csapadék nem valószínű. A változó irányú szelet élénk lökések kísérhetik. A

0: oldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
1: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni. Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
0: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
1: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
4: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
5: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
6: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

0: és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egy lépésre közelebb hozzád Lépés Rádió, és megyünk is tovább a mai témánkkal méghozzá. Volt itt egy kérdés, amit mondtam, hogy ezen gondolkozzunk el, hogy mikor válik a másik hangulatának figyelése törődésből állandó kényszerlétté. Na, erre mondtam azt, hogy normál esetben. Most teljesen mindegy, hogy a párom, tegyük fel, alkoholista szülőke mellett nőtt föl, vagy nem. De én miért figyeljem a párom? Értem, csak nem értem. Azért nem értem, mert alapvetően tudom, hogy milyen alapból a párom. Nyilván vannak nehezebb napok, amikor nem tudom, morgósabb, vagy hisztisebb adott esetben, vagy most mondjuk nem a saját páromról beszélek, általánosságban beszélek, mert valaki félreérteni. Tehát, hogy vannak élethelyzetek, amikor az adott. És most én azért külön, hogy figyeljem, hogy milyen hangot van, én biztos nem. Akármilyen szülők mellett nőtt föl, megmondom miért. Mert ha szeretem, én szeretem, ha ordibál, akkor is. Nyilván akkor nem szólok hozzá, vagy tudom. Itt az a kérdés, hogy az adott illető tudja kezelni a párja adott esetben hangulatingadozásait. Mert elvileg férfiak azért vagyunk, amiről beszélgetünk, mert itt az elmúlt, hát mondhatni lassan években, most már mérhetően, az elmúlt évek alatt, vagy az elmúlt hónapokban is, amikor ilyen párkapcsolati témákat beszélgettünk, és most nem akarok ebben mélyebben belemenni, csak érintőlegesen pont, hogy igazából mi férfiaknak kell lennünk úgymond a tartóoszlopoknak, vagy most ez egy nagyon szép szimbolika, hogy amíg a nők viharoznak, mi megtartsuk őket, és ők nyugodtan tudjanak úgymond mozogni körülöttünk.
2: Én ezt a kérdést áttenném arra, hogy gyerekkorban, amikor ilyen szüleid vannak, akkor te megtanulod azt, hogy mikor is hogy kell reagálni ezekre az időt és nem idealizált alkalmakra, és ez sajnos gyerekkorban egy eléggé traumás helyzet, hogy te azt figyeled, hogy mikor, hogy kell kislisszolnod, mert épp anyád, apád épp dühöng, vagy épp alszik, vagy épp nem törődik semmel épp, mert az alkoholt választotta a szülői feladatok helyett. De ez felnőtt korban átalakul egy mindig odafigyelek, mindig kontrollálókba, és ezt nehéz levetkőzni, de egy normális és olyan pár mellett, aki ebben segít, át lehet alakítani ezt egy megértéssé, egy támogatássá. Hát át lehet alakulni csak az olyan párkkal, aki ezt megérti, hogy te gyerekkorodban sérültél, mert, és akkor felnőtt korodban megpróbálom biztosítani, hogy ebből a sérülésből ki tud jönni. És akkor már nem kell a reakciókat figyelni. De amíg te gyerek vagy, is ilyen állapotok vannak, neked résen kell lenned, hogy mikor kell menekülnöd, mikor
1: igen,
2: kell...
1: Igen, de itt a kérdés már arra szólt, amikor már felnőttél, és te elhoztad gyerekkorból azt a fajta.
2: Oké, de ezt el kell hozni. De most ezt jó lenne, ha nem hoznánk el, és jó lenne, hogyha ezt így lezárnak, hogy na, ez gyerekkorban történt, felnőtt korban becsukjuk az ajtót, befalazzuk.
1: Jó, de azért valamit sérül az a gyerek, akinek mondjuk a szülei balhésak, vagy alkoholisták, tehát ezért ezt nem lehet kizárni. Viszont menjünk tovább, egy újabb irányjal, megérteni, de nem felmenteni. A poszt különbséget tesz megértés és felmentés között. Attól, hogy megpróbáljuk megérteni, mi vezetett valakit az alkoholhoz, továbbra is felelős marad a saját tetteiért. Ez így van, hát attól nem mentődik föl. Viszont kérdezlek téged, hogy akkor lehet-e egyszer együtt érezni egy függő emberrel és felelőssé tenni azért, amit például a családjával tett? Igen, lehet. Hát hogy a francban ne lehetne?
2: Igen, vállalni kell a felelősséget attól függetlenül, hogy te mondjuk alkesz vagy nehezebben kezeled a helyzeteket. Tehát segíteni is kell persze, mert a segítségnyújtás az is szép dolog és jó dolog, ha lehet. Ha nem lehet, akkor hát az ember szétveszi a kezét és azt mondja, hogy ez így van, de a felelősséget vállalni kell mind a két részről. Tehát rá kellene jönni az adott félnek is, hogy jó, hogy én most italba folytom a bánatomat, de ha teszek olyan dolgokat, amik mondjuk életellenesek, akkor azért keményen kell vállalni a felelősséget.
1: De nem csak életellenesek, nem most az, hogy alkoholt fogyaszt, vagy úgymond károsan alkoholista, az nem csak magára káros, hanem a környezetére is, ez igaz, de nyilván máshogy, mint a saját szervezetére. Tehát, hogy itt külön kell választani azt, hogy az illető, vagy az illető környezete, mert nem ugyanaz. De összefügg.
2: Hát a környezet az mindenféleképpen sérül, mert azért az nagyon nagy hatással van a környezetre. Tehát mindent befolyásol. Az evést, az ivást, a háztartást, a gyereknevelést, a munkát.
1: Ismertem, mindent. Képzeld el olyan alkoholista ember, sajnos már nem él, nincs az élék sorában, igazából szó szerint elitta az életét, aki már hónapok óta, halál előtt, már nem bírt tenni, csak ivott. Semmit nem csinált, csak alkoholos italt fogyasztott. És hiába akart tenni, adni neki, nem tudott.
2: A szervezet így működik, hogy vagy eszel, vagy iszol. Aki alkoholista, az nagyon-nagyon
1: kevesebb. De nem, ő nem tudott tenni, neki már ilyen nem volt.
2: Ő annyira az alkohol.
1: Hát olyan nem szinten felette az alkohol a szervezetét, hogy azt mondták, hogy egyszerűen nem fogadta be a szervezete az ételt, csak a piát.
2: Csak italt, így van. Csak italt. Sajnos ez van, igen.
1: Ez egy nagyon szomorú dolog, igen. Na most segíti, vagy inkább nehezíti a feldolgozást, ha megértjük, mi állhatott a szülő függősége mögött?
2: Hát segít, az biztos, hogy segít megérteni, és fel lehet menteni valamilyen szinten a szülőt, de az a baj, hogy a szülő démonjaival, tehát te, mint gyerek, nem tudsz mit kezdeni. Megértheted, de azt neki kell legyőzni. Ha ő nem tudja legyőzni, te gyerekként nem tudod megváltoztatni.
1: Én egyetértek, bár felmenteni sem menteném.
2: Hát, ha megszűnik az állapot, és te nem sérülsz csak egy picit, és te fel tudod gyerekként dolgozni, és nagyon nem viszed át felnőttként, akkor meg lehet bocsájtani.
1: Hát én nem tudom, meg lehet, de várjál, a megbocsátás, meg a felmentés nem ugyanaz. Felmentés
2: én ezt ugyanúgy kezelem.
1: Tehát hát jó, én nem, a kettő a nem ugyanaz. Jó, mert megbocsátani én is megbocsátok, de a felmentés az, hogy ő neki nincs felelőssége azért, amit tett. Ez nem igaz?
2: Nem. Tehát a felmenteni nem lehet a dolgok alól, de megbocsájtani lehet. Akkor így.
1: Na. Viszont pont ezzel kapcsolatos a következő kérdésem, hogy szükséges-e a megbocsátás ahhoz, hogy valaki maga mögött tudja hagyni a múltját? Mindenképp. Azt gondolom, igen, hogy megbocsátás nélkül nem tud túllépni semmilyen traumán. Amíg ő nem tudja feldolgozni, és nem tud megbocsátani, addig nem fog tudni tovább lépni.
2: Biztos, hogy nagyon nehéz megbocsájtani azokat az apróbb dolgokat, mert a nagyobbakat azért nehezebb, de meg kell tudni gyerekként bocsájtani a szüleinknek, mert az ő csomagjukat nem szeretnénk tovább vinni, és az is nagyon, hogy nem visszük tovább, de az ő traumájukat nekik kell feldolgozni, és azt mi nem tudjuk átélni sem, megélni sem, hogy miért alakult ez ki, miért iszik, miért folytja az italba a bánatát, mi az a trauma, amit ő nem tud feldolgozni, tehát csak ő tudja, de ha nem tesz olyan nagyon rossz dolgot, akkor gyerekként felnőve is meg kell tudni bocsánatot.
1: Én nem mondom, hogy most egy picit zenélünk, aztán jövünk vissza hozzátok.

0: egy lépéssel közelebb hozzád lépésre, és folytatjuk műsorunkat, és így a műsor vége felé Sanyi kollégánk is beesett hozzánk. Köszöntünk téged. Azzal megyünk tovább, mai témánk egyébként az csak, hogy Sanyit is képbe legyen, hogy amit a gyerekkorból magunkkal viszünk, életalkoholbeteg szülő mellett. Na, és akkor most azzal megyünk tovább, hogy meg lehet szakítani a láncot. A poszt végső üzenete szerint a hallgatás megtörése, a segítségkérés és az önismeret lehet az első lépés ahhoz, hogy ugyanazok a minták ne kerüljenek tovább a következő generációra. Kérdezlek titeket, hogy miért lehet még felnőttként is ennyire nehéz kimondani, hogy nálunk otthon probléma volt. Azért, mert szégyellik. Nagyon sokan szégyellik ezt, hogy mondjuk teszem fel az anyukájuk, apukájuk, szüleik mondjuk alkoholisták voltak, vagy bármilyen függőséggel szenvedtek, és szégyellik kimondani, hogy ők így nőttek föl.
1: Pedig szerintem ez nem biztos, hogy szégyelni való. Tény is valahogy nem kell a világnak kikültölni, de az emberek igazából szomszédok, óvoda, iskoda, bölcsöd, mindenki tud róla, csak hallgatnak. Tehát ilyen becsukod a szemed, és inkább elfordítják a fejüket, de mindenki tud róla. Ezt utólag az ember így is, úgy is megtudja. De szerintem pedig sokkal jobb beszélni róla, mert saját magadban tudod letisztázni a dolgot. Mással beszélsz, aki mondjuk normális helyzetű családban nőtt föl, és igazából a feldolgozásban segít. Na most olyan emberrel kell persze beszélni, aki mondjuk megértő.
0: De nem minden embernek az segít a feldolgozásban, hogy beszél róla. Vannak magukba forduló emberek, akik nem tudnak róla beszélni, akarnak, lehet róla beszélni, de egyszerűen nem képesek rá. Nekik segítségre van szükségük, akik úgymond kihúzzák abból az ön sanyargató élethelyzetből. Mert az egy önsanyargatás szerintem. Aztán lehet, hogy én rosszul gondolom.
1: Nem, jól gondolod, mert hát saját magadat vádolod mondjuk a szüleid tettei miatt. Pedig te aztán közöd nem volt hozzá. Tehát ez orvosi eset, tehát pszichológushoz kell ilyenkor elmenni, hogy a saját traumáidat nem tud feloldozni. De lehet, hogy egy jó baráti beszélgetés is. Tehát vannak az emberek barátai, olyanok, akik megbízhatóak, mondjuk együtt jártak iskolába, óvodába vele, és azokkal meg lehet beszélni a családi mizériákat, mert senkinek nem tökéletes a családja, tehát olyan szerintem a világon nincs.
0: Karina, te mennyire beszéltél annak idén erről nyíltan bárkivel? Mert a jól tudom, neked is a szüleid, hát hogy mondjam?
1: Nekem anyukámnál volt ez az alkohol probléma. Aha. Igen, én kimondtam akkor is, régen is. Én beszéltem az óvónénimmel róla később, mikor már nem volt óvónénim akkor, tehát én beszéltem az osztálytársaim szüleivel is, egyel kettővel. Én nem tudom, én ezt valahogy így kimondtam. És akkor nekem így valahogy jobb volt. Beszéltem erről az apukámmal is, tehát erről a témáról. Később is beszéltem mondjuk az oktató tanárommal, aki tanított engem közlekedni. Tehát én mindig mertem beszélni, mert én nem úgy gondoltam, hogy ez egy olyan dolog, amit a szőnyeg alá lehet söpörni, mert ezt valahogy meg kell oldani. Ha nem tud segítséget kérni az adott szülőnek, akkor tudsz segítséget kérni magadnak. És én így oldottam meg a segítségkérést, hogy beszélgettünk róla, és aztán rájöttem, hogy ez igazából nem is olyan nagy probléma ez a dolog, mert nem nekem kell cipelnem az ő terét, és nekem ebből okulnom kell, hogy én biztos, hogy nem.
2: Hát igen. Hát
1: ez egy jó, elrettentő példa volt, és megtanultam ezt kezelni igazából így. Jó, oké, mehetünk tovább. De ehhez kellett az, hogy beszéljünk róla, de...
0: De amikor először beszéltél róla, akkor nem volt, tehát nem gondoltad, hogy most erről beszéljek tényleg, vagy nem volt benne ilyen kétely, vagy kétség, hogy...
1: Nem volt kétség, mert nekem ez egy megoldandó feladat volt, hogy hát, ha meg tudom ezt oldani úgy, hogy gyerekként...
0: És a szüleid nem szégyelték?
1: Hát szerintem nem. De most anyukám biztos, hogy nem szégyelte, mert ő volt a problémásabb. Szerintem apukám sem szégyelte. Nem, tehát nem szégyenként kezelték ezt a dolgot, egyik sem. A szenvedő, meg az okozó fél sem.
0: Sanyi, neked valaki nem a családban volt alkoholista, vagy van olyan közvetlen ismerősöd, rokonod, családtagod, akinél tapasztaltál ilyet?
2: Hát alkoholista azért, ha visszagondolok konkrétan, nem, tehát...
0: Tehát konkrétan az alkoholista nem. Az most szereti nem. Az italt, azt most hagyjuk.
2: Szóval az, hogy a családban valaki volt, vagy kevesebbet, de néha az ember egy bizonyos mennyiség után, vagy hogyha többet iszik, valaki azt gondolja, hogy
0: nem, hogy alkoholista, Sanyi, ezt elmondtam a műsor elején, bocsi, Sanyi, alkoholista az, aki rendszeresen iszik. Ha minden nap megiszol egy kupica bort, vagy bármit, akkor te már alkoholista vagy. Nem a mennyiség számít, hanem a rendszeresség is, hogy nem tudsz nélküle élni. Ez a hangsúly. Tehát attól vagy függő, és ezért vagy alkoholista. Csak ezt tisztában.
1: Visszatérve, mivel ez a függőség ez megszűnt egy idő után, rendeződtek ezek a helyzetek, mert rendeződött, utána teljesen megszűnt ez a dolog, és normalizálódott a családi helyzet, hála jó Istennek, de például én soha nem szembesítettem.
0: Várjál, arra kíváncsi vagyok, ez hogy sikerült? Mi volt anyukának az a lökés, ami nem, azt mondta, hogy ne igyon tovább?
1: Ez a lökés ez úgy történt, hogy jött egy orvosi vészhelyzet, hogy elerett anyukámnak az óra vére, és nem állt el. Hát ez mire utalhat? Magas vérnyomásra. Mitől van a magas vérnyomás? Hát lehet, hogy ettől van. És attól a naptól kezdve egy centi alkoholt nem gurított le a torkám. Nulla. Megszűnt. Kész. Befejeztük.
0: És azt hiszem, biztos hiányzott neki.
1: Nem tudom, hogy hiányzott neki, vagy nem. Nekem annyira nem hiányzott.
0: Hát az állapot.
2: Hát azt gondolom.
1: De utána le is szokott a dohányzásról is. Tehát az életének utolsó 15-20 évében nem is dohányzott. Tehát arra is leszokott. Tehát őt ez megijesztette.
0: Jó példa lett volna neked is.
1: Nekem nem. Én nem dohányzom sokat, hanem tehát olyan környezetben vagyok, ahol nem gyújtanak rá, én tiszteletben tartom, és én sem gyújtok rá. Tehát ha kell reggel elszívok két szálat, és este kettőt. Tehát hol olyan helyre megyek, én meg tudom állni.
0: Elég lehet-e egy ember változása ahhoz, hogy egy több generáción át öröklődő családi minta megszakadjon?
1: Hát ez nem öröklődő család, mint én ezt nem tartom öröklődőnek, ez szituáció függő. Az erős ember...
0: Vannak olyan családok, ahol például a nagypapa vagy nagymama is alkoholista volt, az anyuka is alkoholista volt, adott esetben még lehet a fiúcska vagy lány is alkoholista.
1: Most az a génekben benne van, hogy te most alkoholista leszel, vagy nem? Vagy
0: nem, hanem egyszerűen olyan a genetikát, hogy jobban, tehát nem tudod letrakni. Tehát, hogy annyira szeretet kívánod, megszereted a piát, hogy hajlamosabb vagy arra, hogy alkoholista. Ez olyan, mintha valaki hajlamosabb, nem tudom erre vagy arra.
1: De hát a piát nem szeretik, és azért iszik a pia, az gondűzés. Tehát az
0: de, várjál.
2: Jó, de valahol szeretni, tehát most az, hogy...
0: Valahol szeretni is
1: jó,
0: kell.
1: Hát,
0: semmi ízed nem. Én nem szeretem, nem iszom meg azt a finom bort. Rossz bort már nem iszok meg, mert én nem szeretem.
1: Hát aki alkoholista, az a rossz bort is megissza. Mert
2: jó, de ahhoz, hogy eljusson, de nem úgy jut el, hogy nem egyáltalán nem... szereti a piát.
0: Tehát
2: nem,
0: valamilyen szeretet...
1: Menekülsz, jó, és amit szeretsz, mondjuk... azt hiszod. Addig, míg el nem menekültél az álomvilágban.
2: Tudom én.
1: Hát igen.
2: Tehát, hogy... Tehát,
1: sok a választék, tehát választhat sörból, pálinka, stb. De hát ez, aki, amit szeret.
2: Valakivel úgy becsalizni valakit, hogy mint a kábítószerrel, hogy jaj,
1: hát én azt is más, az egy ilyen, azt inkább egy élvezeti cikknek mondanám. Az alkoholizmus az egy
0: kábítószer sem élvezeti cikk, az alkohol is élvezeti cikk, igen, mert élvezed azt, hogy az a finom kis likőrke csúszik le a torkodot, lecsúszik minden nap. Na hát már te alkoholista vagy, kedvesem, és szereted, mert finom, Tehát van ez a kategória.
1: Jó, van ez a kategória is, persze,
2: kívánja
1: de jó érzés miatt, igen, a delírium miatt, az elsz, igen, a nem kell gól, igen, igen. Vannak ennek mértékei is, ebben igazad van.
0: De tegyük fel akkor, ha ez családi minta elég lehet egy, úgymond, egy ember változása, hogy megszakadjon egy ilyen minta?
1: Hát biztos, mert ezt szerintem nem a génjeinkbe hordozzuk. Ez az életben kapott szituációk megküzdési stratégiánkon múlik, hogy meg tudjuk-e oldani az életet, elég erősek vagyunk, és nem fordulunk semmilyen káros szenvedélyhez, és akkor így minden káros szenvedélyt egy kalap alá veszünk, vagy meg tudjuk oldani, és nem gördít az élet olyan akadályt, amit mondjuk nem tudunk megoldani, és káros szenvedélyekben menekülünk. Tehát ez az ember lelkivilága, talpraesettsége, életre valósága, a függőség az. Tehát ez genetikailag nem tudom, hogy örököljük-e, és benne van a génünkben, hogy te. A genetika ott a 2% azért felelős, hogy te életre valóbb legyél. Szerintem az élet adja ezt, nem a genetika.
0: Viszont,
1: lehet, hogy hajlam lehet.
0: Viszont, de... igen, mond.
1: Ennyi.
0: Jó, mitől lesz, és ez egy nagyon összetett kérdés, és most kíváncsi vagyok, mert te már szülő vagy. Mitől lesz valaki valóban más szülő, mint amilyen szülői mintát ő maga gyerekként kapott?
1: Hát pont azért lesz más szülő, mert nem akarja azt, hogy átélje ő sem, meg a gyerek sem, amit ő átél gyerekkorában. Tehát egy ellenpéldát kell magad elé, te ilyen nem leszel, te ezt nem csinálod, mert az én gyerekem nem ezt érdemli.
0: Igen, de mi kell ahhoz, hogy más legyen? Értem, hogy ez csak egy...
1: Egy erős, megfontolt, tettekész, megoldó embernek kell legyél, hogy az életed ne kerüljön zárt.
0: Tehát, hogyha egy tutyimutyi döntésképtelen vagy, akkor te nem fogsz tudni változtatni.
1: Hát az nem, mert nem fogja tudni megoldani a problémát. Jó, a probléma megoldó képességet, és az akadályokat nem lelki stresszként és traumaként éled meg, és felül tudsz kerekedni rajta, akkor nem lesz belőled szenvedélybeteg. Tehát meg kell erősödnöd, és azt a példát...
0: Már erre azt mondják nagyon sokan, hogy minden ember élete félre sikolt, most várjál, mert minden ember élete...
1: félre siklik, ha...
0: Jó, igen, jó, minden ember élete félre siklik, vagy félre sik, de nem siklik, most azt hogy mondjam más, hogy vére sikol, vére csúszott, na jó? Tehát minden ember jó. Életében jöhet olyan időszak, amikor mondjuk nagyon lecsúszik, és ezáltal mondjuk valami káros szenvedélyhez nyúl. Csak ezt tudni kell kontrollálni. Én például, hál' Istennek még nem voltam, pedig volt már olyan életszakasz, amikor nagyon mélyen voltam, de akkor sem nyúltam káros szenvedélyhez. Az más kérdés, hogy jó kedve barátokkal megiszok egy-két pohár sört, vagy bort, vagy fröccsöt, de az más kérdés. De az nem alkoholizmus, az csak alkalomattán egy évben háromszor, négyszer fordul elő.
1: Mindig a nehezebb utat kell választanod, mert a könnyebb út az, hogy iszol, és... szenvedélyekhez fordulsz, károsokhoz, az a könnyebb út. Mindig a nehezebb utat kell választani, és mindig az kell lebegén a szemed előtt, hogy én meg tudom csinálni bármiáron. Nekem ezt meg kell tudnom csinálni, és nem a könnyebb utat választok, és akkor, ha bármilyen nehéz helyzetbe kerülsz, ki tudsz belőle jönni, és kell hozzá segítség. Mert egyedül nagyon nehéz.
0: Ezre vannak mondjuk szakemberek, pszichológusok, pszichiáterek, különféle tanácsadók, vagy éppen
1: barátok,
0: csoportok,
1: esetleg,
0: barátok,
1: családtagok,
0: akik tudnak segíteni ebben neked, hogyha te ilyen szituációban vagy. És nem kell sikoltani. Csak azért mondom, mert én a félre csúszottat próbáltam, félre siklik.
1: Az a vonat. Az a szegedi gyors, ami félre siklik.
0: Nem, az kisiklik. De az ne siklik. De ne sikoljunk.
2: a magyar nyelv.
1: Robit három óra után akárhány perccel elvesztettük, pedig a Sanyi volt a fogorvosnál, nem is értem.
0: Nem, én csak melegabajodtam a magyar nyelv szavaiba. Erre szokta a párom azt mondani, hogy újra tanulunk.
1: Nagyon jó vagyunk, oké.
2: Nem, nem baj, úgy nem. Igen. 6 perc anyanyelvi rovatot be lehet iktatni. Ennyi van.
0: Nem akarjuk hallgatókat ilyenekkel untatni, de legalább jót szórakozunk és nevetünk, vagy legalábbis én saját magamon.
1: Hát mi is azért, nehogy azt
2: mondtál. Azért mi is el vagyunk itt. Azon.
0: Na jó van, akkor örülök neki. Hát ennyi extra töltet kell. Na, én nem mondom, hogy egy nagyon picit zenélünk, aztán pedig jövünk elköszönni tőletek, tartsatok velünk, hisz mindjárt véget ér a mai Lépés délutánunk, és Lépés délután podcastünk, pár percünk van már csak.

0: egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és hát Karina még itt példákat akar mesélni nekünk, nem tudom milyen példákat így a zárásképpen, úgyhogy nagyon gyorsan, röviden, Karina, hallgatunk, tiéd a
1: nagyon gyorsan
0: pálya.
1: És röviden kettő példát sorolnak fel életem vonalából, az egyik nagyon pozitív, a másik meg nagyon negatív. Akkor kezdjük a negatív példával, mert ez sokkal jobban áll a szerdához. A negatív példa, kedves szomszédunkban lakott egy nagyon tündéri, nagyon rendes srác, talált egy nagyon kedves barátnőt magának, eljegyezte, megtudtuk, nagyon boldogan ilyenek, és eltelt mondjuk talán 3 év, és egyszer csak azt vettük észre, hogy visszaköltözött kedves szomszédunk, és nem értettük miért. És hát anyukám, mivel állandóan nézegette a körülményeket, látta, hogy rejtegeti az italos flakonjait, üvegeit ide-oda, amoda, lépcsőházba, a ház mögé elé, tehát nagyon jó kis helyeket talált. És utána kiderült, hogy kedves hölgy, aki a menyasszonya volt, valamiért eltitkolta, hogy kedves emberünk alkoholista lett, hogy miért ivott, nem tudjuk, szép feleség, nagyon jó munkahely, vidék, tényleg happy volt, de az alkoholizmusát nem tudta csak 3 évig eltitkolni, és most visszahozták a cuccait, és emberünk elképzelhetően elment alkohol elvonó kúrára, mert így nem tudta sem a munkáját, sem a kapcsolatát végezni, szegény hölgy elég szomorúan közölt,
0: hogy sajnos. Hogy bírta 3 évig akkor végezni?
1: Nem tudjuk, hogy bírta, mert azért nem gondoltam, de hát mondta, hogy sajnos a démonjai elvitték, és tényleg, hát rejtegett a fiát. Tehát olyat volt a házban egy sövény, és beledugta a piásüvegeit.
0: Bocsi Karina, de másfél percünk van, mondd a másikat.
1: A másik, az pozitív, az én volt párom is ebben szenvedett, mondjuk ő 5 évig tudta titkolni a szenvedélyét, de hála Jóistennek megtalálta élete párját, egy ugyanilyen alkoholista kedves hölgyet, úgyhogy ők most boldogan élnek, minden nem
0: van. De mind a ketten alkoholisták, mint mai napig.
1: Pontosan, úgyhogy nagyon jó én.
0: Hát értem, hogy ők egymásra találtak, de a szenvedélyből nem gyógyultak ki, tehát
1: nem,
0: akkor mégsem pozitív.
1: Nem baj, együtt szenvednek.
0: Ja, értem. Jó, hát kinek mit végül is.
1: Ez a pozitív.
0: Ez is lehet. Viszont mai műsorunk végéhez értünk, ennyi fért a mai Lépés délutánba is, Lépés délután podcastbe. Remélem, hogy érdekes infókat adtunk át nektek, és jól szórakoztatok velünk, valamint hasznos gondolatokat tudtunk továbbítani irányatokba. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, és aki még nem tette meg, iratkozom fel Lépés Rádió YouTube csatornájára, Lépés Rádió Official néven találtok meg minket, minden feliratkozást, lájkolást, hájpolást köszönünk, búcsúzunk tőletek, vigyázzatok magatokra, legyetek jók, sziasztok!
2: Sziasztok! Hát mondjuk ezért a kis sztoriát megszakított szegény Robbie Williams. Na.
1: Na jó, van, sziasztok!
2: Megbocsátjuk ezt Karinának. Sziasztok!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
5: Lemondott a Tisza kormány helyettes államtitkára. Vádat emelt a Győri járási ügyészség egy férfi ellen, aki arra kényszerítette párját, hogy ássa meg a saját sírját. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A magyar kulturális élet különböző területeinek ismert képviselői nyílt levélben kérnek sürgős egyeztetést Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztertől, közölte a levél aláírói nevében Luther Imre előadó művész. Az alkotók, művészek, intézményvezetők, közművelődési szakemberek és országos szakmai, valamint civil szervezetek vezetői arra figyelmeztetnek. A magyar kultúra számos területén már olyan mértékűvé vált a kiszámíthatatlanság, hogy az nem csak egyes szervezetek és műhelyek működését, hanem hosszabb távon a kulturális értékteremtés és a közösségi kultúra folytonosságát is veszélyezteti, írták a közleményben. Lemondott a Tisza kormány vidék és településfejlesztési minisztériumának egyik helyettes államtitkára. Értesülések szerint Mészáros Renát a személyes konfliktusba keveredett Lőrinc Viktória miniszterrel. A politikus internetes követői pedig kritikát fogalmaztak meg vele szemben, mert nem merte leírni az érintett nevét. Az államtitkár nevének elhallgatása újabb találgatásokat indított el, főként azért, mert az országos médiatermékek szinte mindegyike lényegtelennek tartotta, hogy melyik vezetőbeosztású alkalmazott távozása történt meg. Mészáros Renát a feladata a területi közigazgatás modernizációja lett volna. Vádat emelt a győri járási ügyészség egy férfi ellen, aki arra kényszerítette párját, hogy ássa meg a saját sírját az erdőben. A vádirat szerint a 49 éves férfi másfél éve élt párkapcsolatban a nővel, akivel féltékenység miatt 2025 novemberében a győri lakóhelyén összeveszett. Többször megpofozta a párját, majd egy pisztollyal arra kényszerítette, hogy az erdőben megássa a saját sírját. Ásás közben a földre lökte, a mellkasára ült és addig tömött földet a szájába, amíg a nő elveszítette eszméletét. Amikor a sértett magához tért, a férfi hazaindult vele, és később otthonukban is kínoszta, például cigarettacsikkeket nyomott el rajta. Ezután a nő szakított a férfivel, aki azonban később többször is megfenyegette. Oroszország figyelmeztette Szlovákiát, hogy ne csatlakozzon ahhoz a nemzetközi bizottsághoz, amely az Ukrajna elleni orosz invázió által okozott károk megtérítésével foglalkozna. A figyelmeztetés állítólag július 10-én hangzott el telefonon, közölte a SME.sk. Moszkva jelezte, hogy az egyezmény aláírását barátságtalan lépésnek tekinteni. A történtekről Peter Priputin moszkvai szlovák nagykövet tájékoztatta a szlovák külügyminisztériumot. Csütörtökön ismét sok napsütésre számíthatunk fátyol és gomoly felhők mellett. Délutánig főleg északon, északkeleten fordulhat elő helyenként kisebb eső, zápor. Az északnyugati északi szél élénk helyenként erős lesz. Délutánra 26-31 fok közé melegszik fel a levegő.
6: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
7: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
6: Kellemes pihenés.
7: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.

0: Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
1: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
2: A reklám után
3: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.
2: OJ, Jay, Manuelo, hit him over the head with this one. We gonna take it around the world right here. This is not here like an airplane.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Lemondott a Korvin Láncról és a Korvin Lánc testületben betöltött funkciójáról a Nobel-díjas fizikus Krausz Ferenc. Ausztriába megérkezett a tél, hókotrókat rendeltek ki az utakra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A szolgáltatások és a fogyasztás növekedésének köszönhetően Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2026 második negyedévében a nyers és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 1,7%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakát. Erősítette meg kedden kiadott második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző negyedévhez képest a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján a gazdaság teljesítménye 0,5%-kal emelkedett. Lemondott a Korvin Láncról és a Korvin Lánc testületben betöltött funkciójáról a Nobel-díjas fizikus Krausz Ferenc. A társaság a magyar tudomány, irodalom és művészet kiválóságait ismeri el. Döntésének fő oka, hogy az elmúlt időszak tapasztalatai alapján arra a következtetésre jutott, a testület működése is az a szerep, amelyet véleménye szerint egy ilyen tekintélyű közösségnek fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól. A magyar Korvin Lánc testületet továbbra is nagyra értékeli és elismeri Krausz Ferenc jelentős kutatói és tudományos munkásságát, ám a testület szerepére és működésére vonatkozó a sajtóban megjelent véleményével nem ért egyet. Embertelen körülmények között élnek Solgó-Tarjánban, középkori állapot uralkodik a városban. Erről készített videót a Roma Play stábja, amiről a tarjáni fészek közölt részleteket. A rezsitartozások miatt több családnál is elzárták a vizet, vödrökben és mosószeres kannákban hordják az innivalót a közkutakról. A közlés szerint a város polgármestere Krejcsi Bálint nem nyilatkozott a témában, amit elfogadhatatlannak és cinikusnak értékeltek az írásban. A tarjáni fészek szerint szavakban a hangzatos jövőt építenek a városnak, miközben a valóság ehhez képest középkori. A Roma Play telepjáró című műsorában az egyik érintett azt mondta, nem csak a vízszolgáltatás jelent problémát a környéken, van, aki számára az áramdíj kifizetése is nehézség, ezért az is előfordulhat, hogy a villanyt is kikapcsolják. Solgó-Tarjánban jelenleg 383 fogyasztási helyen korlátozzák a vizet, vagy egyáltalán nincs szolgáltatás, közölték. Ausztriába megérkezett a tél, hókotrókat rendeltek ki az utakra. Salzburg tartományban az augusztus 31-én késő délután tomboló vihar után olyan látvány fogadta a helyieket, mintha egy kemény tél közepén járnának. Az óriási vihar, amely átvonult a régión, 10-20 cm vastag jégtakaróval borította be a tájat. A helyzet annyira extrém volt, hogy az utakra hókotrókat kellett küldeni, hogy eltakarítsák a hömpölygő esővíz mellett felhalmozódott lezúduló jeget. Az út szélén még ma is jéghegyek tornyosulnak. Csütörtökön ismét sok napsütésre számíthatunk fátyol és gomoly felhők mellett. Délutánig főleg északon, északkeleten fordulhat elő helyenként kisebb eső, zápor. Az északnyugati északi szél élénk helyenként erős lesz. Délutánra 26-31 fok közé melegszik fel a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rákosz Kft. A megbízható... Van egy jó ötlete? Foglalja le!

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.

0: utazzak, mert a világ hideg.
1: A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja Önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
3: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
4: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: szívesen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Lemondott a Korvin Láncról és a Korvin Lánc testületben betöltött funkciójáról a Nobel-díjas fizikus Krausz Ferenc. Ausztriába megérkezett a tél, hókotrókat rendeltek ki az utakra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A szolgáltatások és a fogyasztás növekedésének köszönhetően Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2026 második negyedévében a nyers és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 1,7%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakát. Erősítette meg kedden kiadott második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző negyedévhez képest a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján a gazdaság teljesítménye 0,5%-kal emelkedett. Lemondott a Korvin Láncról és a Korvin Lánc testületben betöltött funkciójáról a Nobel-díjas fizikus Krausz Ferenc. A társaság a magyar tudomány, irodalom és művészet kiválóságait ismeri el. Döntésének fő oka, hogy az elmúlt időszak tapasztalatai alapján arra a következtetésre jutott, a testület működése is az a szerep, amelyet véleménye szerint egy ilyen tekintélyű közösségnek fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól. A magyar Korvin Lánc testületet továbbra is nagyra értékeli és elismeri Krausz Ferenc jelentős kutatói és tudományos munkásságát, ám a testület szerepére és működésére vonatkozó a sajtóban megjelent véleményével nem ért egyet. Embertelen körülmények között élnek Solgó-Tarjánban, középkori állapot uralkodik a városban. Erről készített videót a Roma Play stábja, amiről a tarjáni fészek közölt részleteket. A rezsitartozások miatt több családnál is elzárták a vizet, vödrökben és mosószeres kannákban hordják az innivalót a közkutakról. A közlés szerint a város polgármestere Krejcsi Bálint nem nyilatkozott a témában, amit elfogadhatatlannak és cinikusnak értékeltek az írásban. A tarjáni fészek szerint szavakban hangzatos jövőt építenek a városnak, miközben a valóság ehhez képest középkori. A Roma Play telepjáró című műsorában az egyik érintett azt mondta, nem csak a vízszolgáltatás jelent problémát a környéken, van, aki számára az áramdíj kifizetése is nehézség, ezért az is előfordulhat, hogy a villanyt is kikapcsolják. Solgó-Tarjánban jelenleg 383 fogyasztási helyen korlátozzák a vizet, vagy egyáltalán nincs szolgáltatás, közölték. Ausztriába megérkezett a tél, hókotrókat rendeltek ki az utakra. Salzburg tartományban az augusztus 31-én késő délután tomboló vihar után olyan látvány fogadta a helyieket, mintha egy kemény tél közepén járnának. Az óriási vihar, amely átvonult a régión, 10-20 cm vastag jégtakaróval borította be a tájat. A helyzet annyira extrém volt, hogy az utakra hókotrókat kellett küldeni, hogy eltakarítsák a hömpölygő esővíz mellett felhalmozódott lezúduló jeget. Az út szélén még ma is jéghegyek tornyosulnak. Csütörtökön ismét sok napsütésre számíthatunk fátyol és gomoly felhők mellett. Délutánig főleg északon, északkeleten fordulhat elő helyenként kisebb eső, zápor. Az északnyugati északi szél élénk helyenként erős lesz. Délutánra 26-31 fok közé melegszik fel a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt
10: számban termék megjelenítés hallható.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

mint vágtató vadlovak. Suhannak át az élet végtelen sztyeppéin. Csupán egy fűszál vagy benne egymagad, de együtt, mert összetartozunk, megéljük és túléljük a végtelen dombot.

Köszönjük a katonák áldozatos munkáját, türelmét és barátságát. Ők értünk, érted, a mi biztonságunkért, a hazáért szolgálnak nap mint nap. Távol a családjuktól, de akár távol a hazájuktól, számunkra ismeretlen vidékeken.

háza nekik nem csak üres frázis. A hazát szolgálják, minket védenek. Óvják, ha kell, az életük árán is, ők mindig ott vannak melletted. Ez a videoklip nem jöhetett volna létre, ha nem lett volna segítségünkre a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség. Hálánk jeléül vettünk részt egy kiképzésen, ebből adott ízelítőt ez a Bergfilm.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu-ig.

0: dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért Szervezet.
1: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hanglódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

és a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

closed. A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Lemondott a Korvinláncról és a Korvinlánc testületben betöltött funkciójáról a Nobel-díjas fizikus Krausz Ferenc. Ausztriába megérkezett a tél, hókotrókat rendeltek ki az utakra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A szolgáltatások és a fogyasztás növekedésének köszönhetően Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2026 második negyedévében a nyers és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 1,7%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakát. Erősítette meg kedden kiadott második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző negyedévhez képest a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján a gazdaság teljesítménye 0,5%-kal emelkedett. Lemondott a Korvinláncról és a Korvinlánc testületben betöltött funkciójáról a Nobel-díjas fizikus Krausz Ferenc. A társaság a magyar tudomány, irodalom és művészet kiválóságait ismeri el. Döntésének fő oka, hogy az elmúlt időszak tapasztalatai alapján arra a következtetésre jutott, a testület működése is az a szerep, amelyet véleménye szerint egy ilyen tekintélyű közösségnek fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól. A magyar Korvinlánc testületet továbbra is nagyra értékeli és elismeri Krausz Ferenc jelentős kutatói és tudományos munkásságát, ám a testület szerepére és működésére vonatkozó a sajtóban megjelent véleményével nem ért egyet. Embertelen körülmények között élnek Solgó-Tarjánban, középkori állapot uralkodik a városban. Erről készített videót a Roma Play stábja, amiről a tarjáni fészek közölt részleteket. A rezsitartozások miatt több családnál is elzárták a vizet, vödrökben és mosószeres kannákban hordják az innivalót a közkutakról. A közlés szerint a város polgármestere Krejcsi Bálint nem nyilatkozott a témában, amit elfogadhatatlannak és cinikusnak értékeltek az írásban. A tarjáni fészek szerint szavakban hangzatos jövőt építenek a városnak, miközben a valóság ehhez képest középkori. A Roma Play telepjáró című műsorában az egyik érintett azt mondta, nem csak a vízszolgáltatás jelent problémát a környéken, van, aki számára az áramdíj kifizetése is nehézség, ezért az is előfordulhat, hogy a villanyt is kikapcsolják. Solgó-Tarjánban jelenleg 383 fogyasztási helyen korlátozzák a vizet, vagy egyáltalán nincs szolgáltatás, közölték. Ausztriába megérkezett a tél, hókotrókat rendeltek ki az utakra. Salzburg tartományban az augusztus 31-én késő délután tomboló vihar után olyan látvány fogadta a helyieket, mintha egy kemény tél közepén járnának. Az óriási vihar, amely átvonult a régión, 10-20 cm vastag jégtakaróval borította be a tájat. A helyzet annyira extrém volt, hogy az utakra hókotrókat kellett küldeni, hogy eltakarítsák a hömpölygő esővíz mellett felhalmozódott lezúduló jeget. Az út szélén még ma is jéghegyek tornyosulnak. Csütörtökön ismét sok napsütésre számíthatunk fátyol és gomoly felhők mellett. Délutánig főleg északon, északkeleten fordulhat elő helyenként kisebb eső, zápor. Az északnyugati északi szél élénk helyenként erős lesz. Délutánra 26-31 fok közé melegszik fel a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Lizzy.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: A te kedvenc felvételeid itt, a Lépés Rádióban.

0: Lépés Rádió.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésrádió.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzá.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok! Lucz Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az

0: Eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
3: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
2: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
3: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
2: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
3: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
2: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
1: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
4: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rehoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rehoz.hu.
5: Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
6: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra itt a Lépés Rádióban.

Kedves hallgatóink, éjfél van, és ismét itt a Fine Selection, a Lépés Rádióban. Eljutottunk az Autobahn végtelen útjaitól a Radioactivity különös, elektronikus világát egészen a Trans Europe Express futurisztikus sínpárjaig. Most tovább lépünk, belépünk a 80-as évekbe. És ha van korszak, amikor a Kraftwerk már nem egyszerűen zenét készített, hanem szinte megjósolta a következő évtizedek világát, akkor ez az. 1978-ban megjelent a The Man Machine, vagy német címén Die Mensch Maschine. Ember és gép, érzelem és program, mozdulat és automatizmus. A Kraftwerk ekkorra már teljesen kialakította azt a különleges, minimalista elektronikus nyelvet, amely később a szinti pop, az elektro, a techno és számtalan más műfaj számára vált meghatározóvá. Az albumon olyan dalok születtek, mint a Robots, a Neon Lights vagy a The Model. Aztán 3 évvel később következett a Computer World. A Kraftwerk már arról énekelt, hogy a számítógépek hogyan lesznek jelen az életünkben. Computer World, Computer Love, Numbers, Pocket Calculator. Ma ezek a címek szinte természetesnek tűnnek. De akkoriban a Kraftwerk tulajdonképpen egy még meg sem érkezett világzenéjét játszotta. Az album központi témája, a számítástechnika és annak egyre növekvő szerepe volt a társadalomban. Majd hosszabb csend után 86-ban érkezett az Electric Café. A Kraftwerk ekkor már egyre inkább a digitális technológia felé fordult, és az album készítése során a korábbiaknál sokkal nagyobb szerepet kaptak az új digitális hangszerek és technológiák. Egy óra Kraftwerk, egy óra ember és gép, egy óra zene abból a korszakból, amikor a jövő már nem valami távoli elképzelés volt, hanem megszólalt. Kedves hallgatóink, készítsük fel a rendszert, indul a gép. Ez a Fine Selection, itt a Lépés Rádióban. Jó zenehallgatást kívánok!

Six million,

0: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!
1: Fine Selection. Zenei utazás Stevennel a Lépés Rádióban. Kapcsolj ránk minden pénteken este 10 órától hajnal 2-ig, és vasárnap éjféltől hajnali 2-ig, ahol Steven válogatása vár rád. Friss megjelenések, örökzöld slágerek és ritkaságok, amiket máshol alig hallasz. Minden stílus helyet kap, csak a jó zenék számítanak. Hangolódj rá, engedd, hogy meglepjen, elringasson, vagy épp felrázzon. Fine Selection.
0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
2: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Ez itt a Ráhel Klub. A mikrofonok mögött Madarasi Mónika, Lakó Sándor és Holló Róbert.
1: Egy igazán klassz nap a mai. Egy igazán klassz nap, azért, mert nekem küldtek néhány nagyon kis, jó kis viccet. Olyan viccet, amilyeneket én szeretek. Itt azért mondtam bocsánat, hogy én annyira hangsúlyozottan, mert némelyek szerint én az angol vicceket szeretem, csak a rádióhallgató kedvéért mondom, hogy a Robi mindenféle fancsali képet vág itt mellettem. Robi, nem tetszenek a vicceim? Mondd meg nyugodtan.
2: Köszönöm a hallgatókat én is. Nem az, hogy nem tetszenek, te, hogy nem. Csak én nekem egyből eszembe jutott, azt mondtad, hogy az angol jellegű vicceket szereted, azt mondják, hát akkor a Csengetett Milord az a te filmed.
1: Igen, abszolút, tényleg nagyon szeretem. Eredeti angolba szoktam általában nézni, és jó poénok vannak benne.
2: Én egészen nem értek, hogy a magyar verzióban miért kell a közönségnek akkor is nevetni, amikor nincs vicc.
1: Azért, mert az angolban ott van a vicc. Tehát ez a gond. Tehát, hogy egészen más a szinkronizált
2: verzió. De miért nem tudják akkor úgy megcsinálni, hogy ott legyen?
1: Igen, teljesen igazad van. Tehát az angol humornak egy része az szójátékokon alapszik. Mondok egy példát. Miért megy be az angol úriember a nappaliba? Hogy éljen. Ugye? Ez nagy marhaságnak tűnik.
3: De azért, mert living room.
1: Pontosan. Ugye? Na, itt van az észlény. Igen, mert living room, ugye az a nappali, és akkor ugye az élni, az a live.
3: Ezeket is köszöntök mindenkit. Sziasztok.
1: Oké, ez egyébként ez a nagy okos Tóni, aki rájött erre a viccre, ez a lakósanyi volt. És csak azért mondom, hogy tudjátok beazonosítani ezt az IQ bajnokot.
2: Okos Tóni.
1: Oké. Na, szia, akkor Tóni, mondhatom a vicceimet. Ki az abszolút optimista? Az, aki az utolsó pénzért pénztárcát vásárol.
2: Jó, igen.
1: Valami nevetésre vártam volna, hölgyeim és uraim, nem pedig jó, nem erre a verzióra.
2: Én mosolyogtam.
1: Igen. Csak nem volt hangos a mosoly. Két barátnő találkozik, és beülnek egy presszóba beszélgetni. Mondd, drágám, igaz, hogy férjhez mentél? Igaz, férjhez mentem. És milyen a férjecskét? Mint az ördög, feleli a másik. Ördög? És szarva is van már? Még nincs, de ha így folytatja, biztos vagyok benne, hogy lesz. Na, ezt akkor most magyarázzátok meg nekem.
2: Ez jó.
1: Igen, értettétek, biztos?
2: Persze. Jól néznénk, ha nem.
3: Köszönöm. Vigyázz, angol humor.
1: Igen, hát ezek ilyen angol humorok. És van benne egy kicsit hát durvább is, de nem tudom, mit szóltok hozzá.
2: Mondja.
1: Mérlegelés. A vörös keresztes orvos méri az etióp gyerekeket, és az eredményeket diktálja az asszisztens nőjének. 45 kg, írja fel, kérem. Felírtam, doktor úr. Igen, 45 kg. Ez szép. Kérem a következő 10-es csoportot.
2: Ja.
1: Hát, ez durva volt. De tény és való, hogy a világnak különböző részein, különböző módon van megadva az, hogy az emberek mit tartanak akár túlsúlynak, mit tartanak elfogadott súlynak, és míg Magyarországon azt mondják, hogy az embereknek 60-65%-a túlsúlyos, addig más területeken az emberek hát örülnének némi túlsúlynak. Isten csodálatos kegyelme az, ami a magyar embereket jólétben tartja, és most ne kapjál, kedves rádióhallgató, a fejedhez, hogy hogy mondhatsz ilyet, én alig tudok kijönni a rokkantsági járulékomból, vagy bármilyen egyéb más fizetési járulékomból. Higgyétek el, hogyha összehasonlítjuk a magyar életszínvonalat és a magyar átlagembernek a vagyoni helyzetét, és ezt nem én találtam ki, higgyétek el, hanem nemzetközi szervezetek, nos, az emberiség 90%-ánál jobban élünk. Hoppá!
2: Viszont van az a 10%, akik tőlünk jobban élnek.
1: Ez
2: is.
1: Tény, de nem erre kellene nézni, hanem a 90%-ra. És azt mondani, hogy csodálatos Istennek a kegyelme, vagy énekelhetjük is. Amazing Grace.

0: gospel területén működni kívánó, akár együttes, akár egyéni fellépő, ezen próbálgatja az oroszlán körmeit. Azért, mert nagyon híres, nagyon jó, és nagyon jó a mondani valója is. Ugye magyarul úgy fordíthatnánk valahogy, hogy vakoltam, és most látok, hogy Istennek a csodálatos kegyelme az, ami megváltoztatta az életemet. És van egy kedves barátom, András, aki nemrég küldött nekem egy jó kis szöveget, hogyha nem gond, akkor beolvasnám. Amikor nagy bajban vagyok, Isten segít. Mindig azt tapasztaltam, hogy amikor segítség kellett, és kértem, megkaptam. Figyeljétek, tehát ő azt mondja, hogy amikor nagy bajban van, akkor Isten segít, és hogy azt tapasztalta, hogy amikor segítség kellett, és kérte, akkor megkapta. Ugye persze ezt tudjátok, rádióhallgatók, sokan azt mondják, hogy na ez a véletlen. Erre András azt mondja, hogy nos, én csak azt tudom, hogy amikor rendszeresen imádkozom, jönnek ezek a pozitív véletlenek, ha pedig jó ideig nem, akkor elmaradnak, s helyettük sok rossz véletlen jön. Ezért én a jövőben is imádkozni fogok. András, jól csinálod, imádkozz is, én is azt csinálom rendszeresen. De tudjátok, és András is biztosan tudja, hogy Isten nem egy automata. Tehát bedobom a pénzt, kijön a csoki, bedobom a pénzt, kijön a kóla.
1: Hát ez tény, viszont Isten azt mondja, hogy megbocsátja bűneidet, ha te megbánod. Az nem azt jelenti, mivel hogy Isten azt is mondja, hogy a bűnösökért van, és a bűnös embereket szeretné jobb irányra terelni. Tehát, hogyha te meg is bánod a bűnödet, és elköveted idővel újra, ugyanakkor úgy követed el, hogy nem feltétlen tudatosan, és te rájössz arra, hogy megint hibáztál, akkor Isten meg fog bocsátani, ha te tényleg megbánod a bűnödet.
0: Ez fontos,
1: tény,
0: bizony.
1: Tény, azt tegyük hozzá, hogy Isten se olyan, mint egy automata, hogy na most akkor minden egyes nap folyamatosan bűnbánatot tartasz, és minden egyes nap persze megbocsátja bűneidet, de hozzáteszem, hogy nem felejti el. Tehát, hogy nem fog téged, hogyha te igazán megtérsz, akkor te nem azt jelenti, hogy nem fogsz bűnt elkövetni. Mert Jézus is a bűnösökért ment a keresztre, és a bűnénket vitt el. Hozzáteszem, vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy mi emberek miért vagyunk bűnösek? Ha ember a világban leszülettünk, akkor szokták mondani, hogy megszületik egy ártatlan csecsemő. Az ártatlan csecsemőből lesz az ember. Tény, az ember követel törvényszegéseket adott esetben, bizonyos törvényeknek, amit emberek alkot, a törvényekről beszélek, amiket megszeg. De, hozzáteszem, Isten ellen, ha nem megy, és nem árt, akkor miért bűnös? Vannak olyan elvek,
0: ezek már nagyon komoly teológiai dolgok, és igen, erre mindjárt vissza is térünk, de tudjátok mit? Én van egy melódia igazából az Adonai formációtól, a Praise the Lord, hogy dicsérd az Urat. Úgy gondolom, hogy ez most nagyon ideillik. Játsszuk már le ezt, és aztán visszajövünk.

0: nagyszerű volt hallani, ahogy Robi arról beszél, hogy időről időre megtérhetünk Istenhez, és hogy bevallhatjuk Isten előtt a mi bűneinket. Kedves rádióhallgatók!
1: Egy fél mondat még ezzel kapcsolatban csak, hogy ez valóban így van, és minden ember, aki Istenben hisz, és Istenben hisz, most ugye elkezdtem volna itt egy igen mély teológiai eszmélet futatást.
0: De mi nem vagyunk teológusok.
1: De nem hallgatom.
2: Ez majd a minden tudás egyetem.
1: Nem akarok ebbe belemenni. Tehát nem ez volt a célom. Nem akarok ebbe belemenni, meg nincs is értelme, meg idő sincsen arra, hogy erről mélyebben belemenjünk szerintem, meg nem is az a célom. Arra akartam csak felhívni a figyelmet, hogy igenis emberek vagyunk, bűnös emberek vagyunk. És valahol az, hogy most ki mit gondol, és ki mit hisz, hogy most ki a bűnös, meg ki nem bűnös, ez legyen mindenkinek a saját.
0: Igen, itt a Ráhely Klubban ugye mi hiszünk abban, hogy Atya, Fiú, Szentlélek, teljes tökéletes szent háromság, és hogy Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért, eltemették, és harmadnapon feltámadott. Hogyha bemész, kedves rádióhallgató, a katolikus templomba, a református, a baptista templomba, vagy bármely más keresztény közösségbe, ugyanezt fogod hallani.
1: Ez így
0: Tehát
1: van.
0: Itt a Ráhely Alapítvány keretein csak belül ebben maradjunk meg.
1: Közben, a műsor folyamán közben kaptunk egy kérdést Annától, aki annyit kérdezett, hogy ez teljes mértékben így van, akkor ha Krisztus elvitte a bűneinket, akkor miért vagyunk bűnös emberek?
0: Azért, mert abban van egy olyan, hogy ha elfogadod a megváltást. Tehát én hoztam neked egy csokit, de neked el kell fogadni tőlem. És nagyon sok ember ezt nem fogadja el, illetve olyan pökhendi és nagyképű, hogy azt mondja, hogy ő nem követel bűnt, már pedig a Biblia arról beszél, hogy minden ember bűnkövetett el, meg bűnkövetel.
1: Na, hát szerintem annak kérdését is megválaszolt.
0: Igen, ez így nagyszerű. Tehát visszatérve arra, amiről beszéltünk, tehát minden ember, amit Robi elkezdett, ezt még próbálnám helyre rakni egy kicsit, tehát a Biblia arról beszél, hogy az eredendő bűn az egy valóság. Tehát ahogy egy csecsemő megörökli akár a szüleinek, nehogy Isten, ugye a génanyagját, és akár nehogy Isten egy betegséget megörököl, és beszélhetünk arról, hogy ez a gyermek miért került ilyen állapotba, én ebben nem szeretnék belemenni, hanem minden egyes csecsemőnek teljes tökéletes boldogságot és teljes tökéletes egészséget kívánok. De attól függetlenül a dolog igaz. Mi mindannyian bűnösök vagyunk, akik megszülettünk, és mindannyian kért meghalt Jézus Krisztus. De ez egy olyan dolog, hogy ezt át kell venni tőle, a kegyelmet, a bűnbocsánatot, ez pedig az úgynevezett megtérésnek a folyamata. A megtérés az maga arra utal, hogy megtagadom a bűneimet, elfordulok valamitől, és odafordulok valamihez. Tehát lezárom, eddig alkoholizáltam, vagy eddig ütöttem, vertem odahaza az asszonyt. És utána, Uram, te látod, én tudom, hogy ez bűn, ezt tudom, hogy rossz, Isten felé is bűn. Minden bűn, amit az emberek felé elkövetünk, az Isten ellen is bűn, mert Isten ennek nem örül, hogy ütött vered az asszonyt, pedig elvileg nem Isten ütöttet, hanem az asszonyt. És akkor utána pedig megpróbálok minden erőmmel megváltozni. És Isten erre mondja azt, hogy oké, akkor én megbocsátok, és megpróbálok neked segíteni, ha te is akarod. Azért mondom, hogy megpróbál Isten segíteni, mert sokan nem hagyják, hogy Isten segítsen neki, mert nem fogadják el a megtéréshez és a helyreálláshoz való kegyelmet, már pedig Isten úriember. Mindannyian, akik keresztény közösségben vagyunk, ismerjük azt az alapigét, hogy Jézus azt mondja, hogy én az ajtód előtt állok, és zörgetek, és kopogtatok, és ha megnyitod az ajtót, bemegyek. De tehát Jézus mit mond magáról? Hogy ő megnyitja, hogy ő kopogtat. Kopogtat kívülről. És nem olyan, mint Sylvester Stallone vagy Arnold Schwarzenegger, hogy széttépi az ajtót és úgy megy be. Tehát Isten tiszteletbe tartja a szabad akaratunkat. De nekünk azt hiszem, hogy most a szabad akarattal kapcsolatban, ugye itt a gyermekről is beszéltünk, hogy az emberek ugye gyermekként jönnek el a világra, illetve hogy megszületett Jézus Krisztus, mint gyermek, és ennek bizony örült a világ, örülhetett. Amíg rendnek, azt hiszem, van egy ilyen dala, próbáljuk meg ezt most lejátszani.

0: jó Krisztomninak ezt a dalát meghallgatni, ez a Happy Song dal volt, ugye, ez a boldog zene, boldog melódia. Tényleg azt tudom mondani, hogy ahogy a mi atyánk, imában imádkozzuk, és ahogy Robi nagyszerűen kifejtette, hogy ez a leghitelesebb ima, valami ilyesmit mondtál,
1: Robi? Én mondtam, hogy ez a, talán a leghitelesebb ima, mert igazából ez az egy olyan ima van, amit konkrétan Jézus Krisztustól tanultunk, amit Jézus Krisztus mondott, és ez maradt fönt az elmúlt több mint 2000 év során, és én ezt gondolom, hogy ez a leghitelesebb, az összes többi ima is hiteles, de az összes többi ima az leírások alapján, sokkal inkább az emberek által, Isten segítségével születtek, ez viszont konkrétan egy ilyen Istentől jövő ima.
0: Ne haragudjatok, ezt muszáj vagyunk megtapsolni. Nagyon jó volt.
2: Ha végig gondoljátok, azért valaki hívő, vagy akár ateista, vagy nem hívő, akkor is azért nem nagyon van ember, aki
1: ezt ennek, az imát nem ismeri.
2: Ennek az imának azért legalább első néhány sorát nem tudja, vagy azért, hogyha hallja, akkor akár mással együtt végig is képes mondani.
0: Tudjátok, annyira
1: klassz volt. Tudjátok, mi ez az ima?
0: Igen?
1: Ez olyan, mint mondjuk a magyaroknak a himnusza.
2: Nem olyan, mint a himnusza.
1: De igen. Tehát, hogy bármikor,
0: is nagy igazság
1: bárki,
0: van.
2: Persze már bármennyi, ez is úgy kezdődik, mint egy ima.
1: Igen.
0: Így van. Nagyon jó. Igen, a magyarok himnuszáról is beszélhetünk, hiszen az maga is egy ima igazából. De nagyon sok mindenről lehet még ezzel kapcsolatban beszélni. De higgyétek el, Robi egy nagy igazságot mondott, és Sanyi szokás szerint, ezért is szeretem a kollégáimat, mert okosak, jó fejek és okosak. És azt hiszem, hogy ezt ti is tudjátok, hiszen hallgatjátok a rádiót, és sok jó dolgot hallgattatok már tőlük. Nos, az a helyzet, hogy szeretném, ha megígérnétek most valamit, kedves rádióhallgatók, hogyha befejeződik néhány perc múlva a Ráhel alapítványnak ez a műsora, akkor szeretném, ha egy kicsit imádkoznátok. Hadd segítsek egy kicsit. Vagy a Mi Atyánkot imádkozhatjátok, és egyszerűen a Google keresőbe beírjátok, hogy Mi Atyánk, hogyha esetleg nem tudjátok ezt az imát, vagy elővettek egy Bibliát, és abba is meg tudjátok keresni. De van, amikor spontán módon imádkozunk. Nos, egy spontán imát, hadd mondjak, tehát a spontán ima az azt jelenti, hogy magunktól, szívünkből, tehát ahogy jön. Ugye először is megszólítjuk az Isten, mondjuk azt mondjuk, hogy drága Istenem, drága Atyám, és akkor mondunk néhány mondatot magunktól, jó megköszönni dolgokat, köszönöm, hogy vagy, hogy létezel, hogy én, hogy létezek, valamiért mindenképpen hálát adhatsz, még akkor is, hogyha úgy érzed, hogy a béka fenekénél is lejjebb vagy. De hidd el, már az nagy dolog, hogy életben vagy. Nos, mondjunk esetleg egy ilyen imát, hogy kérlek segíts a mindennapi napokban, a nehézségek idején, add, hogy megtapasztaljam, hogy segítesz, Istenem. Istenem, add, hogy megtapasztaljam, hogy jó vagy, hogy szeretsz engem, hogy foglalkozol velem, hogy velem vagy, benned bízom, Istenem. És a végére hozzátehetjük azt a szócskát, hogy ámen. Az ámen az azt jelenti, hogy úgy legyen, úgy van. Ez egy lezárás. Oké? Próbáljátok már meg. És még erre az imádkozásra készülöttök, addig azt javaslom, hogy együtt hallgassuk meg Dálintól a You Are Here, hogy te itt vagy. Higgyétek el, ha imádkozol, Isten ott van veled, Isten itt van velünk. Sziasztok! Egy hét múlva találkozunk!
1: Sziasztok! Mindenkinek minden jót! Sziasztok!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.